ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert sok szempontból imádjuk ezt a dalt. Egyfelől óriási kedvenc, másfelől igazi büszkeség nekünk, hiszen Rádió egy DJ-k, a Stadium X és DJ Metzger kikészítette Sam Gray-jel a Let You Let Me Go után viszont, de hogy állunk meg, sőt, az újabb kedvenc már indul is, Lo és a Get Lucky, a mikrofonnál Király Tamás, kellemes éjszakát, jó rádiózás mindenkinek!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Terry Swims, de rendben van, aki egyébként nagyon készül most az európai turné után az Egyesült Államokban folytatja jövő hónap közepétől. Hát ahogy számoltam, bőven 20, de lehet, hogy 30 állomás fölött is van a koncertek száma. Na, hát hasonló mennyiségben a fellépések Sam Feltnél még most augusztusra különböző ibizai, európai és amerikai klubokban, az igazi mai sláger pedig most itt től a Rádió 1-en, Sam Felt, Rosalind és a Heart Like Mine, amit indítok.

Csak igazi mai sláger megy, DJ Metzger Viki pedig nagyon elemében van, elképesztően jó dalokat készít, a legújabbat alig 2 héttel ezelőtt mutatta be a Rádió 1-en, Gabriel Dancerrel közösen, Metzger Viki és a One Kiss, ezt indítom most itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Let's get down.

A Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig egy újdonság Loitól, aki 2017-ben 14 évesen már megnyert Németországban egy tehetségkutatót, azóta pedig beindította a saját karriert és hozza a listavezető dalokat Európa szerte. Loi most David Puentezzel, ez a Golden Summer itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ilyen nagy kedvencek a következő órában is, mint ebben, és pont ilyen kevés felesleges duma. Csak a legjobbakat hozom, mutatom majd Ray-től és Regan Lee-től is a legújabbat, de készülök Alex Kenji-vel is, az óra elején pedig Ray Daltonnal. Az igazi mai slágertől a Blood Run-én a következő zenei órát, ezzel indítom a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Patika a kézi poggyászban. Vannak gyógyszerek, amelyek nélkül nem érdemes elindulni, nyaralni. A gyógyszereket mindig gyerekektől elzárt helyre tegyük, és ezt tartsuk észben a nyaralás vagy az utazás alatt is, hiszen nagyon súlyos mérgezéseket is okozhatnak. Figyelmeztet az országos tiszti főgyógyszerész. Hozzátette, hogy bizonyos készítmények hűtést igényelnek, illetve magas hőmérséklet hatására hamar tönkre mehetnek, hatástalanná válhatnak. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ gyógyszerellenőrzési igazgatóságának vezetője többek között azt is elmondta, hogy milyen házi patikát érdemes összeállítani a nyaralásra, illetve hogyan kell megfelelően szállítani, tárolni a gyógyszereket kánikula idején. A gyógyszereket mindig a beteg tájékoztatókban, illetve az alkalmazási előírásban megfogalmazott és részletezett körülmények között kell tárolni. Ha az útmutatás szerint járunk el, a lejárati idő végéig képes megőrizni a minőségét az adott gyógyszer. Számos olyan készítmény van, amely nem igényel különleges tárolási körülményeket. Ezeket 30 Celsius fok alatti hőmérsékleten kell eltenni valamilyen biztonságos helyre. A szoba hőmérsékleten tárolandó gyógyszereket 15 és 25 Celsius fok között, a hideg helyen tárolandókat 8 és 15 Celsius fok között, a hűtőszekrényben tárolandókat 2 és 8 Celsius fok között kell tárolni, illetve van néhány olyan orvosság is, amely mély hűtést igényel, mínusz 15 fok alatt. Nem megfelelően tárolt gyógyszer esetében fennállhat a kockázata annak, hogy felgyorsulhat az adott készítmény bomlása, akár hatástalanná is válhat, még az is elképzelhető, hogy felszaporodnak az egyes bomlás termékek. Például, ha néhány órára kint hagyunk a napon egy vérnyomás csökkentő gyógyszert, és az felmelegszik a magas hőmérséklet hatására, nem lesz semmi baja, viszont léteznek olyan készítmények is, amelyek különösen érzékenyek a környezeti hatásokra. Ilyenek a különféle kúpok vagy kenőcsök, amelyek a meleg hatására hamar elveszíthetik azt az állagot, amivel a megfelelő hatóanyag bevitelt képesek elérni.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak

0: Radiohead, csak igazi mai sláger megy. A DJ-ink pedig a legnagyobb fesztiválokon ott vannak, a legnagyobb bulikat Magyarországon ők csinálják. És nagyon sokszor nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. Regál Lili például már többször fellépett az utóbbi hetekben Majorkán, és folyamatosan visszahívják. Na ez is nagyon menő. Ahogy? Ez az igazi mai sláger tőle. Ez Regál Lili és a Hear Me, amit már is indítok.
1: Ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a következő előadónak pedig sok neve van, amivel lehet találkozni a különböző tracklisteken, például Green Sugar, Yoshi Chandler, vagy éppen Combo, de Alessandro Bacci, az eredeti neve, Alex Kenji pedig az, amivel ezt adat kihozta, és amivel egyben a nyár slágerét is bemutatta. Az igazi mai slágerek között ez a Bumble-é.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig a következő óra elején a Purple Disco Machine a Hearst dalával. Nagyon nagy kedvenc a Wonderful Life, pár perc is ezzel indítom a következő zenei órát itt a Rádió Egyen, most viszont mindjárt négy szóval jönnek a legfrissebb infók, aztán pedig folytatjuk a legnagyobb kedvencekkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Az egész világ irigyli a páratlan budapesti szoborszökőkutat, mert sehol sincs ilyen. Az egyetem tér olyan mérnöki és kreatív bravúrt rejt, aminek az egész világ a csodájára jár. Budapest az ezer szoborvárosa, de van egy különleges alkotás az 5. kerület szívében, amely előtt még a sietős pestiek is megállnak egy pillanatra. Az egyetem téren az ELTE Állami és Jogtudományi Karának impozáns épülete előtt található, nyitott könyvcsobogó az utóbbi években valóságos globális szenzációvá vált. Az Instagramot és a TikTokot bejárták azok a lassított felvételek, amelyeken egy hatalmas, fehér márványból faragott könyv lapjai látszólag a szélben pörögnek. A magyar kreativitás ezen égköve olyan tökéletes optikai illúziót kelt, mintha láthatatlan égi kezek lapoznák a vízből készült oldalakat, miközben a néző szinte várja, hogy mikor tűnnek fel a sorok a nedves papíron. Az alkotást Kelecsényi Gergely művész és Szita József mérnök álmodta meg és váltotta valóra még 2012-ben. A titok a precízen kalibrált, programozott fúvókákban rejlik. A rendszer néhány másodpercenként egy íves vízfájtlat lövel ki a könyv gerincéből, amely pontosan olyan röppályát ír le, mint egy átforduló könyvlap. A fehér márvány textúrája és a víz kristálytiszta csillogása közötti kontraszt olyan élethű, hogy távolról nézve lehetetlen megállapítani, hogy nem fizikai anyagot, hanem egy dinamikus vízsugarat látunk. A dolog pedig tényleg világ ritkaságnak számít. Könyvalapú szökőkutat találhatunk például Rómában, az USA-ban vagy Dubajban is. Ezek azonban statikusak, a víz csak csorog alapokon, vagy egy fix ponton tör fel. A budapesti az egyetlen, ahol a vízsugár dinamikus ívet ír le, szimulálva a papír fizikai mozgását és súlyát. Bár a szökőkút már több mint egy évtizedet díszíti a fővárost, igazi népszerűségét a digitális korszak hozta el. A különleges szoborszökőkút a tavaszi és a nyári hónapokban működik teljes gőzzel, 24 órában ingyenesen látogatható.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Picivel 4 óra után járunk. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 8-tól ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel. Addig viszont én válogatom a legnagyobb kedvenceket. Változatosan most Alex Forrent hozom. Ez az igazi mai slágertől az Ordinary. Itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: I guess you moved on really easily.
1: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Hát mondja valaki, hogy nem a legnagyobb legendák. Egymás után az igazi mai slágerekben Lady Gaga és a Shallow után Jennifer Lopez jön. Hát Jennifer Lopez abban különbözik Lady Gagától, hogy neki van hivatalos közös dala David Guettával, de elég sokat kellett erre várni. Sokan gondolják, hogy nagyon sokat dolgoztak már ők korábban is együtt, mármint a Jennifer Lopez és David Guetta, de nem. Na itt viszont nagyot villantottak az igazi mai slágerek között a Save Me Tonight a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Már fél öt után járunk, szóval egy pici tempóváltás szerintem most jól fog esni. És egy igazi mai sláger egy olyan, hát most ezt mondjuk, hogy alkalmi csapattól, akik külön-külön is mindig brutál jó kedvenceket hoznak, és hát mikor összeálltak, akkor erre még egy picit rá tudtak lapátolni. A Swish Disco, Rehab és Samfeld, na ők jönnek most az igazi mai slágerben. Ez a Sleep Tonight, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 2 órában délután is pörögnek az igazi mai slágerek mixben, 5-től egészen 7-ig. És mivel, hogy vasárnap van, ma Kuki lesz a lemezjátszók mögött, 7-től 8-ig pedig ő várja majd a kéréseket. Ez pedig az aktuális igazi mai sláger, a legújabb, amit Karnerrel készített. Ez már is a Fire, amit indítok itt a Rádió 1-en.
1: Én pedig Garner.
2: Hallgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Továbbra is érvényben marad az országos tűzgyújtási tilalom. Vizet osztanak a vasi állomásokon. Börtönbüntetése elől menekült egy vasi férfi. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Tombol a kánikula, keddig harmadfokú hőségriasztás van, emellett továbbra is érvényben marad az országos tűzgyújtási tilalom a rendkívüli szárazság miatt. Tilos tüzet gyújtani még a kijelölt tűzlakó helyeken is, mondta rádiónak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
2: A katasztrófavédelem arra is figyelmeztet, hogy a hőség idején figyeljünk egyedül élő idős hozzátartozóinkra, és senkit ne hagyjunk a parkoló autóban. Harmadfokú hőségriasztás idején a megyében is segítik az utazókat. A MÁV csoport naponta 10 és 17 óra között ingyenesen oszt palackozott vizet a szombathelyi autóbuszállomáson. A Gyesev a szombathelyi pályaudvar utascsarnokában szóda automatát állított fel. Itt naponta 10 és 18 óra között biztosítanak hűtött ivóvizet az utasok számára. Az automaták mellett poharak is rendelkezésre állnak, emellett a vasúttársaság munkatársai kérésére az utasok kulacsait is megtöltik. A hőség enyhítése érdekében Szombathelyen és Körmenden is párakapuk működnek a vasútállomásokon és a belvárosokban. Elfogtak egy 35 éves férfit, aki letöltendő börtönbüntetése elől bujkált. A vasi rendőrök információ alapján a BRFK célkörözési nyomozói vették őrizetbe. A férfi ellen összesen 6 körözés volt érvényben, köztük 3 elfogató parancs, mert nem kezdte meg kiszabott börtönbüntetését. Vagyonelleni bűncselekmények, bódult állapotban elkövetett járművezetés, valamint közúti veszélyeztetés miatt keresték, adta hírül a vármegyei főkapitányság. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Marad a napos forró időjárás, egy-egy zápor zivatar előfordulhat, a déli-délkeleti szél helyenként feltámad. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn sem várható változás, kevés felhő lesz fölöttünk és nem érkezik csapadék. Helyenként élénk lökések kísérhetik a déli-délkeleti szelet. A minimumok csupán 17-26 fok között alakulnak, délután 36-40 fokig forrósodik a levegő. Ficsóri Erikát hallották.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Patika a kézi podgyászban. Vannak gyógyszerek, amelyek nélkül nem érdemes elindulni, nyaralni. A gyógyszereket mindig gyerekektől elzárt helyre tegyük, és ezt tartsuk észben a nyaralás vagy az utazás alatt is, hiszen nagyon súlyos mérgezéseket is okozhatnak. Figyelmeztet az országos tiszti főgyógyszerész. Hozzátette, hogy bizonyos készítmények hűtést igényelnek, illetve magas hőmérséklet hatására hamar tönkre mehetnek, hatástalanná válhatnak. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ gyógyszerellenőrzési igazgatóságának vezetője többek között azt is elmondta, hogy milyen házi patikát érdemes összeállítani a nyaralásra, illetve hogyan kell megfelelően szállítani, tárolni a gyógyszereket kánikula idején. A gyógyszereket mindig a beteg tájékoztatókban, illetve az alkalmazási előírásban megfogalmazott és részletezett körülmények között kell tárolni. Ha az útmutatás szerint járunk el, a lejárati idő végéig képes megőrizni a minőségét az adott gyógyszer. Számos olyan készítmény van, amely nem igényel különleges tárolási körülményeket. Ezeket 30 Celsius fok alatti hőmérsékleten kell eltenni valamilyen biztonságos helyre. A szoba hőmérsékleten tárolandó gyógyszereket 15 és 25 Celsius fok között, a hideg helyen tárolandókat 8 és 15 Celsius fok között, a hűtőszekrényben tárolandókat 2 és 8 Celsius fok között kell tárolni, illetve van néhány olyan orvosság is, amely mélyhűtést igényel, mínusz 15 fok alatt. Nem megfelelően tárolt gyógyszer esetében fennállhat a kockázata annak, hogy felgyorsulhat az adott készítmény bomlása, akár hatástalanná is válhat, még az is elképzelhető, hogy felszaporodnak az egyes bomlás termékek. Például, ha néhány órára kint hagyunk a napon egy vérnyomás csökkentő gyógyszert, és az felmelegszik a magas hőmérséklet hatására, nem lesz semmi baja, viszont léteznek olyan készítmények is, amelyek különösen érzékenyek a környezeti hatásokra. Ilyenek a különféle kúpok vagy kenőcsök, amelyek a meleg hatására hamar elveszíthetik azt az állagot, amivel a megfelelő hatóanyagbevitelt képesek elérni.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágermej.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert 8 percen 5 óra után szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, augusztus 2-a van, a Lehelek ma a névnaposok, ebben az órában is egymás után jönnek az igazi mai slágerek megállás nélkül, most Gorgon City, Hayden James és a Foolproof.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert ha valaki ma strandolni akar, remek hírem van, 35-37 fok, de minden mellé az óriási hőség azt is hozza, hogy azért amennyi időt tudunk, azt töltsük árnyékban, rengeteg folyadék, rengeteg igazi mai sláger. Köszönjük Lucas Graham és a 7 Years a hírek után, ezt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Az egész világ irigyli a páratlan budapesti szoborszökőkutat, mert sehol sincs ilyen. Az egyetem tér olyan mérnöki és kreatív bravúrt rejt, aminek az egész világ a csodájára jár. Budapest az ezer szoborvárosa, de van egy különleges alkotás az 5. kerület szívében, amely előtt még a sietős pestiek is megállnak egy pillanatra. Az egyetem téren az ELTE Állam és Jogtudományi Karának impozáns épülete előtt található nyitott könyvcsobogó az utóbbi években valóságos globális szenzációvá vált. Az Instagramot és a TikTokot bejárták azok a lassított felvételek, amelyeken egy hatalmas, fehér márványból faragott könyv lapjai látszólag a szélben pörögnek. A magyar kreativitás ezen égköve olyan tökéletes optikai illúziót kelt, mintha láthatatlan égi kezek lapoznák a vízből készült oldalakat, miközben a néző szinte várja, hogy mikor tűnnek fel a sorok a nedves papíron. Az alkotást Kelecsényi Gergely művész és Szita József mérnök álmodta meg és váltotta valóra még 2012-ben. A titok a precízen kalibrált, programozott fúvókákban rejlik. A rendszer néhány másodpercenként egy íves vízfájtlat lövel ki a könyv gerincéből, amely pontosan olyan röppáját ír le, mint egy átforduló könyvlap. A fehér márvány textúrája és a víz kristálytiszta csillogása közötti kontraszt olyan élethű, hogy távolról nézve lehetetlen megállapítani, hogy nem fizikai anyagot, hanem egy dinamikus vízsugarat látunk. A dolog pedig tényleg világritkaságnak számít. Könyvalapú szökőkutat találhatunk például Rómában, az USA-ban vagy Dubajban is. Ezek azonban statikusak, a víz csak csorog alapokon, vagy egy fix ponton tör fel. A budapesti az egyetlen, ahol a vízsugár dinamikus ívet ír le, szimulálva a papír fizikai mozgását és súlyát. Bár a szökőkút már több mint egy évtizedet díszíti a fővárost, igazi népszerűségét a digitális korszak hozta el. A különleges szoborszökőkút a tavaszi és a nyári hónapokban működik teljes gőzzel, 24 órában ingyenesen látogatható.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel 3-4-6 után járunk, én pedig Sam Feldet választottam, aki egy ideig gondolkozott azon, hogy Dr. Papaszov lesz az ő hivatalos DJ neve. Kezdte is ezt használni egyébként egy bolgár klarinét művész után felvéve, de aztán hát arra jött ott, hogy maradjunk a saját névnél. Egyébként tök mindegy, hogy milyen nevet használunk, amíg ilyen jó dolgokat készítünk. Sam Feld, Rosaline és a Heart Like Mine, ez jön a rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Helyi kulturális percek.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Idén a megszokottnál korábban augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a 25. Szavária történelmi karnevált Szombathelyen. A jubileumi programsorozatra egészen nyáron át közösségi eseményekkel készül a város, tudatták a szervezők. A fesztivál felidézi az elmúlt negyed század legsikeresebb pillanatait, visszatérnek korábbi közönségkedvencek, és fontos szerepet kapnak a helyi témákat feldolgozó produkciók is. Bővül a hagyományos karnevári felvonulás, újdonságként fényfestés és készül az Ízeum épületére, és készül közösségi mozaik is. Rajzpályázatot hirdettek óvodásoknak és diákoknak, a legjobb alkotások a helyi autóbuszokon is megjelennek majd. A jubileum alkalmából reprezentatív emlékkötet is készül a karnevál történetéről, valamint kiállítás nyílik az elmúlt 25 év relikviáiból. A város több pontján flashmobokkal és közösségi akciókkal népszerűsítik az eseményt. A jól megszokott helyszínek idén is üzemelnek, a csatlakozó helyszínek száma pedig folyamatosan nő, és a programkínálat is bővül. Egészen 2027. december 30-áig látható a Schmidt Múzeum terítéken címet viselő időszaki kiállítása. A tárlat a 19-20. Század fordulójának magyar polgári étkezési kultúráját mutatja be, írja honlapján a Szavária Múzeum. Akkoriban a polgári otthonokban az étkezés nem csupán a mindennapok szükséglete volt, hanem a társadalmi státusz, a jólét és a műveltség kifejeződése is. Az időszaki kiállításon a látogatók megismerhetik a kor kamráját, konyháját és étkezőjét is. A fiatalokat szólítja meg az idei szombathelyi Öko Expo. A Vármegyei Iparkamara szakmai rendezvényén a fenntartható gazdaság, az energiahatékonyság, a mesterséges intelligencia, valamint a zöld beruházások kerülnek a középpontba. A szeptemberi eseményen kiállítások, szakmai konferenciák, üzleti találkozók és fiataloknak szóló interaktív programok várják az érdeklődőket, adta hírul a Vasi Kamara. Új közösségi programokkal készül Szent Gotthárd egy csaknem 50 millió forintos fejlesztés részeként. A támogatásból a fiatalokat megszólító rendezvényeket szerveznek, emellett a kerékpáros közlekedés népszerűsítő és közlekedésbiztonsági szemlélet formáló programok is indulnak. A kezdeményezéssel az aktív társadalmi részvételt szeretnék ösztönözni, tudatta közleményében a város. Meglepetés várja a látogatókat a szombathelyi Kámoni Arborétumban. Az udvasfák rejtekében kézzel festett bagolyfigurákat helyeztek el, amelyeket séta közben lehet felfedezni. A Perúból érkezett tökből készült díszekből egyelőre 4 bújik meg a kertben. A tervek szerint hamarosan újabb baglyokat is kapnak. Az arborétum munkatársai arra kérik a látogatókat, hogy vigyázzanak a különleges kislakókra, hívta fel rá a figyelmet a szombathelyi televízió. Köszönöm figyelmüket! Az elmúlt percekben a kulturális hír összefoglalót Ficsóri Erikától hallották.
1: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Mérsékelt fogyasztásra szólít fel a Vasi Víz. Elindult a roham az albérletek után. Lezárták az egyik szombathelyi körforgalmat. Ficsóri Erika vagyok. A nem háztartási célú vízfogyasztás visszafogását sürgeti a szolgáltató. A Vasi Víz ZRT a rendkívüli hőség és az aszály miatt azt javasolja, hogy a következő napokban lehetőleg halasszuk el a medencék feltöltését, az autómosást és a pázsit locsolását. Megyénkben folyamatos a vízellátás, de a megnövekedett fogyasztás komoly terhelést jelent a rendszereknek. Hívta fel rá a figyelmet Németh Gábor műszaki igazgató helyettes.
3: Az asszály azért a víziközmű szolgáltatók munkáját megnehezíti, okoz egyes területeken ellátási nehézségeket is sajnos. Mi azért itt a nyugati vidéken, Vas megyében azt gondolom aránylag jó helyzetben vagyunk. Talán egy picit kevésbé érintenek vízellátás oldalról ezek a problémák, hiszen a Vasi Víz ZRT területén szinte 95%-os mértékig mélyfúrású utakból történik az ivóvíz szolgáltatása, amelyeknek az egyik nagy előnye, hogy kevésbé érzékenyek a felszíni hatásokra. De jó tanácsokat mindenhol meg kell fogadni. Az ivóvíz az egy olyan kincs, amire vigyáznunk kell.
2: Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havi lakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
4: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetnie, és ha még marad fizetendő adója, akkor ezt befizetnie.
2: Részleges forgalomkorlátozás van érvényben augusztus első hétvégén a szombathelyi Horvát-Boldi zsárkörúti körforgalomban. A környéken gázvezetéket építenek, ezért vasárnap este 8 óráig nem lehet használni a Kőszeg felé vezető sávokat. Marad a napos forró időjárás, egy-egy záporzivatar előfordulhat, a déli délkeleti szél helyenként feltámad. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn sem várható változás, kevés felhő lesz fölöttünk és nem érkezik csapadék. Helyenként élénklökések kísérhetik a déli délkeleti szelet. A minimumok csupán 17-26 fok között alakulnak, délután 36-40 fokig forrósodik a levegő. Picsúri Erikát hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, nem állunk meg, továbbra is hozom a legnagyobb kedvenceket, és hát a vasárnap is nagy hőségben telik, szóval erre egy picit már készüljünk most. Két jön, a Turn the Lights Off

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nem lesz meg a 40 fok a Nyugat-Dunántúlon. Frissülnek a Google utca képei Szombathelyen. Forgalomlassító intézkedések jönnek az éjszakai száguldások visszaszorítására. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Nagy eséllyel nem a mi térségünkben dőlnek rekordok az újabb hőhullám alatt. A forró levegő megyénken sem kíméli, de az országban valószínűleg nálunk lesz a legalacsonyabb a csúcshőmérséklet, véli Pétervári Tibor, a Hungaromet vasi észlelője. A szakember szerint így is 35 fok fölé megyünk, és a Nyugat-Dunántúlon is tovább fokozódik az aszály.
2: Bár talán hozzászoktunk a meleghez, ugye nagyon magas a párolgás, mindig meleg is a levegő, nem annyira extrém még, ilyen 35 fok körüli, és valószínűleg az is marad itt napok szám a nyugati végeken, ez a 35-36 nyilván nagyon meleg, de mindig van egy kis szél is, tehát élénkül a déli szél, 6-7 mm a napi potenciális párolgás, 160 mm-nél járt a július, és leesett 45 milliméter, rendkívül száraz talajállapotot adunk itt az észlelő állomáson.
1: Ismét feltűnt Szombathely utcáin a Gook Street View autója. A kamerákkal felszerelt jármű új felvételeket készít a városról, amelyek később a térképen jelennek meg. A frissítés célja, hogy a szolgáltatás napra kész képet adjon a megváltozott utcákról, épületekről, valamint a közlekedési csomópontokról, írja vahol.hu. Részleges forgalomkorlátozás van érvényben augusztus első hétvégéjén a szombathelyi Horváth-Boldizsár körúti körforgalomban. A környéken gázvezetéket építenek, ezért vasárnap este 8 óráig nem lehet használni a Kőszeg felé vezető sávokat. A körforgalomban a másik irány járható marad, tudta meg a Vahol. Forgalomlassító intézkedések jöhetnek az éjszakai száguldozások visszaszorítására Szombathelyen. A város közlése szerint már érkezett lakossági kérés fekvőrendőr kihelyezésére, ennek felülvizsgálata jelenleg is tart. Szükség esetén a forgalmi rend módosításáról is dönthetnek. A városrendészet és a rendőrség emellett összehangolt ellenőrzéseket folytat, a térfigyelő kamerák felvételei pedig több esetben is segítették már a szabályszegő járművek azonosítását, tudta meg a Vahol. Marad a napos forró időjárás, egy-egy záporzivatar előfordulhat, a déli délkeleti szél helyenként feltámad. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn sem várható változás, kevés felhő lesz fölöttünk és nem érkezik csapadék. Helyenként élénklökések kísérhetik a déli délkeleti szelet. A minimumok csupán 17-26 fok között alakulnak, délután 36-40 fokig forrósodik a levegő. Ficsúri Erikát hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift után az LMFAO jön, és hát továbbra sincsenek hivatalos fotók Taylor Swift lagziáról, amit hát ugye fél New Yorkot lezárták miatta, de nagyon tartják azt, hogy hiába a több mint 1000 vendég betartották a szabályt. Nincs fotó, nincs poszt a lagziról. Party rock! Yeah!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Minden előadó egy picit más gondol a dalairól, meg egyáltalán arról, hogy miről kell szólnia egy-egy felvételnek. Alex Kedzsi azt mondja, hogy ő igazából azt szeretné elérni, hogy az emberek, amikor meghallják a dalait, mosolyogjanak és érezzék jól magukat. Hát ha valami, akkor ez a dal ezt szerintem 100%-osan hozza. A nyár egyik legnagyobb kedvencén Alex Kedzsitől az igazi mai slágerek között ez a Bumble a Rádió 1-en.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak kiszóljatok. Mindig kiszóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket. Mi

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hőségriadó, továbbra is érvényben az országban harmadfokú, szóval tényleg vigyázzunk és figyeljünk egymásra. Emellé pedig élvezzük az igazi mai slágereket. A következő óra elején például Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy jön. Mindjárt indítom, 8-tól pedig természetesen ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki a JÜSZK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JÜSZK áruházban, vagy a jüszk.hu-n. JÜSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlenabban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
5: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Továbbra is érvényben marad az országos tűzgyújtási tilalom. Vizet osztanak a vasi állomásokon. Börtönbüntetése elől menekült egy vasi férfi. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Tombol a kánikula, keddig harmadfokú hőségriasztás van, emellett továbbra is érvényben marad az országos tűzgyújtási tilalom a rendkívüli szárazság miatt. Tilos tüzet gyújtani még a kijelölt tűzlakóhelyeken is, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
1: A katasztrófavédelem arra is figyelmeztet, hogy a hőség idején figyeljünk egyedül élő idős hozzátartozóinkra, és senkit ne hagyjunk a parkoló autóban. Harmadfokú hőségriasztás idején a megyében is segítik az utazókat. A MÁV csoport naponta 10 és 17 óra között ingyenesen oszt palackozott vizet a szombathelyi autóbuszállomáson. A Gyeseva szombathelyi pályaudvar utascsarnokában szóda automatát állított fel. Itt naponta 10 és 18 óra között biztosítanak hűtött ivóvizet az utasok számára. Az automaták mellett poharak is rendelkezésre állnak, emellett a vasúttársaság munkatársai kérésére az utasok kulacsait is megtöltik. A hőség enyhítése érdekében Szombathelyen és Körmenden is párakapuk működnek a vasútállomásokon és a belvárosokban. Elfogtak egy 35 éves férfit, aki letöltendő börtönbüntetése elől bujkált. A vasi rendőrök információ alapján a BRFK célkörözési nyomozói vették őrizetbe. A férfi ellen összesen 6 körözés volt érvényben, köztük 3 elfogató parancs, mert nem kezdte meg kiszabott börtönbüntetését. Vagyon elleni bűncselekmények, bódult állapotban elkövetett járművezetés, valamint közúti veszélyeztetés miatt keresték, adta hírül a vármegyei főkapitányság. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Marad a napos forró időjárás, egy-egy zápor zivatar előfordulhat, a déli-délkeleti szél helyenként feltámad. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn sem várható változás, kevés felhő lesz fölöttünk és nem érkezik csapadék. Helyenként élénklökések kísérhetik a déli-délkeleti szelet. A minimumok csupán 17-26 fok között alakulnak, délután 36-40 fokig forrósodik a levegő. Ficsúri Erikát hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és jó hír, hogy újabb két frekvencia csatlakozott hozzánk, ezzel bővült a Rádió 1 hálózata. Nemrég Szigetvár a 103,1 MHz-en csatlakozott, az lett az 50. Rádió 1 frekvencia, és közben itt van Esztergom is, az 51. a 107,5 MHz-en is már. Az igazi mai slágerek szólnak megállás nélkül, vagyis az ilyen nagy kedvencek, mint Teddy Swims és az The Door. Én most ezt indítom, aki pedig üzenne a számunk 0620 3111 111.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a Rádió 1. Mi csak igazi mai sláger, megköztük pedig Lady Gaga jön, aki tavasszal fejezte be a legutóbbi turnéját, kijöttek most nemrég a számok róla. Hát több mint 400 millió dollár bevételt hozott. Igen, ezt még egy picit így ízlegessük. Ezzel pedig a top 10-be került a turnék között, amik a legtöbbet hoztak női előadóktól. Hát, szép teljesítmény. Az igazi mai sláger, amit indítok tőle, Lady Gaga és az Abraka.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Mérsékelt fogyasztásra szólít fel a vasi víz. Elindult a roham az albérletek után. Lezárták az egyik szombathelyi körforgalmat, Ficsóri Erika vagyok. A nem háztartási célú vízfogyasztás visszafogását sürgeti a szolgáltató. A Vasi Víz ZRT a rendkívüli hőség és az aszály miatt azt javasolja, hogy a következő napokban lehetőleg halasszuk el a medencék feltöltését, az autómosást és a pázsit locsolását. Megyénkben folyamatos a vízellátás, de a megnövekedett fogyasztás komoly terhelést jelent a rendszereknek. Hívta fel rá a figyelmet Németh Gábor műszaki igazgató helyettes.
2: Az asszály azért a vízi közműszolgáltatók munkáját megnehezíti, okoz egyes területeken ellátási nehézségeket is sajnos. Mi azért itt a nyugati vidéken, Vas megyében azt gondolom aránylag jó helyzetben vagyunk. Talán egy picit kevésbé érintenek vízellátás oldalról ezek a problémák, hiszen a Vasi Víz ZRT területén szinte 95%-os mértékig mélyfúrású utakból történik az ivóvíz szolgáltatása, amelyeknek az egyik nagy előnye, hogy kevésbé érzékenyek a felszíni hatásokra. De jó tanácsokat mindenhol meg kell fogadni. Az ivóvíz az egy olyan kincs, amire vigyáznunk kell.
1: Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havi lakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
3: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még marad fizetendő adója, akkor az befizetnie.
1: Részleges forgalomkorlátozás van érvényben augusztus első hétvégéjén a szombathelyi Horváth-Boldizsár körúti körforgalomban. A környéken gázvezetéket építenek, ezért vasárnap este 8 óráig nem lehet használni a Kőszeg felé vezető sávokat. Marad a napos forró időjárás, egy-egy szápor zivatar előfordulhat, a déli délkeleti szél helyenként feltámad. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn sem várható változás, kevés felhő lesz fölöttünk és nem érkezik csapadék. Helyenként élénklökések kísérhetik a déli délkeleti szelet. A minimumok csupán 17-26 fok között alakulnak, délután 36-40 fokig forrósodik a levegő. Ficsóri Erikát hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most olvasom, ha Koszovóban a Google Maps-et használjuk, akkor ott az egyik funkcióban Dua Lipa kísérel bennünket, az ő hangját használják, persze az ő beleegyezésével. Hát szerintem ez nagyon menő. A Radio1.hu-n egyébként írunk erről részleteket. Nem sokára hozok egy nagy kedvencet Dua Lipától, most viszont a Shouts folytatja. Ez a Love

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, megy a hőségre, nagyon figyeljünk, és amennyire csak lehet figyeljünk egymásra, ismerősökre, rokonokra, barátokra, továbbra is tombol a kánikula. Kitartás mindenkinek ebben a hőségben. Az igazi mai slágerek között a Swiss Disco jön, jó kis lendületet hoz így, picivel 3-4-8 után. Rehabbel, Sam Felddel, ez a Sleep Tonight, 8-tól pedig Balázsik a Balázsik Weekenddel. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és kitartást a hőségben a Rádió 1-jel.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék vannak.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtős koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
4: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
6: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. Keletablak.hu.
7: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel? Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz a magyarország.shot.com oldalon, vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu-n. Legyél te is a csapatunk tagja!
4: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
8: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
8: Ahol!

0: öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
2: Köszönjük!
1: Rádió 1! Az 50 legjobb!

0: Rádió egy top 5-ben.
1: Reklámot hallottak.
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nem lesz meg a 40 fok a Nyugat-Dunántúlon. Frissülnek a Google utca képei Szombathelyen. Forgalomlassító intézkedések jönnek az éjszakai száguldások visszaszorítására. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Nagy eséllyel nem a mi térségünkben dőlnek rekordok az újabb hőhullám alatt. A forró levegő megyénken sem kíméli, de az országban valószínűleg nálunk lesz a legalacsonyabb a csúcshőmérséklet, véli Pétervári Tibor, a Hungaromet vasi észlelője. A szakember szerint így is 35 fok fölé megyünk, és a Nyugat-Dunántúlon is tovább fokozódik az aszály.
3: Bár talán hozzászoktunk a meleghez, ugye nagyon magas a párolgás, mindig meleg is a levegő, nem annyira extrém még, ilyen 35 fok körüli, és valószínűleg az is marad itt napok szám a nyugati végeken, ez a 35-36 nyilván nagyon meleg, de mindig van egy kis szél is, tehát élénkül a déli szél, 6-7 mm a napi potenciális párolgás, 160 mm-nél járt a július, és leesett 45 milliméter, rendkívül száraz talajállapotot adunk itt az észlelőállomáson.
2: Ismét feltűnt Szombathely utcáin a Gook Street View autója. A kamerákkal felszerelt jármű új felvételeket készít a városról, amelyek később a térképen jelennek meg. A frissítés célja, hogy a szolgáltatás napra kész képet adjon a megváltozott utcákról, épületekről, valamint a közlekedési csomópontokról, írja vahol.hu. Részleges forgalomkorlátozás van érvényben augusztus első hétvégéjén a szombathelyi Horváth-Boldizsár körúti körforgalomban. A környéken gázvezetéket építenek, ezért vasárnap este 8 óráig nem lehet használni a kőszeg felé vezető sávokat. A körforgalomban a másik irány járható marad, tudta meg a Vahol. Forgalomlassító intézkedések jöhetnek az éjszakai száguldozások visszaszorítására Szombathelyen. A városközlése szerint már érkezett lakossági kérés fekvőrendőr kihelyezésére, ennek felülvizsgálata jelenleg is tart. Szükség esetén a forgalmi rend módosításáról is dönthetnek. A városrendészet és a rendőrség emellett összehangolt ellenőrzéseket folytat, a térfigyelő kamerák felvételei pedig több esetben is segítették már a szabályszegő járművek azonosítását, tudta meg a Vahol. Marad a napos forró időjárás, egy-egy zápor zivatar előfordulhat, a déli délkeleti szél helyenként feltámad. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn sem várható változás, kevés felhő lesz fölöttünk és nem érkezik csapadék. Helyenként élénklökések kísérhetik a déli délkeleti szelet. A minimumok csupán 17-26 fok között alakulnak, délután 36-40 fokig forrósodik a levegő. Ficsúri Erikát hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Láskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: Egyetlen dolgot eltudhatni a világból, most ismerünk, hogy igen, jobb hely legyen a világ.
5: Hát kezdjük a legfontosabbal, a sárga túra.
4: Jó, a sárga túra az első a listánkon.
5: Mi lenne, ha kivennéd belőle a pénzt, tessék? Megoldod?
4: Szerintem a sárga túra
5: a mozgatórugója, mennyi mindennek az alapvető háborús eszkalációja és feltétele, hogy kitaláltuk ezt magunknak, hogy ha nekem több van, jobban járok, mint te, és azt mondom, hogy oké, én ezt kiveszem a rendszerből, találjátok ki, hogy hogyan kereskedtek, de nincs pénz. Ezáltal nincs vagyon, nincs pénz, nincs.
4: Szerintem akkor szexel kereskednénk.
6: De
4: vagy élvezetekkel, vagy valami olyan dolga, ami
6: de a pénz másra át tudod váltani.
5: Na de lehet, hogy az lenne, hogy ami nekem sok van adok, ami neked van adsz, és nem tudnál pénzbe vezetni, szorongás, de mondjuk lenne. Cserekereskedelem.
6: Hát a cserekereskedelem ugyanerre ment ki.
5: Na de
6: nekem nagyon sok búzám volt, akkor azt mondtam, hogy...
5: Na de adtam neked, mert nekem meg szükségem volt, amire ez egy jó deal. Igen, de most de sokat akarok, és tőled is el akarom venni, de nem akarok adni.
6: De akkor én mindenkitől elveszem a nagyon sok búzámért, mindenkitől elveszek egy nem tudom mit, ami neked van, és megint mi történik, nálam lesz minden. Csak nem pénznek fogjuk hívni, hanem anyagi javaknak.
5: Hát de adnom kell valami mást helyette, tehát nem lesz nálam minden, csak az, amiből nekem sok van.
4: Biztos, hogy kitalálnánk helyette valami mást. Szerintem az, ez a fajta javadalmazási rendszer, ami van, ez így kvázi ugye érzelmentesnek indul, szerintem ezért lett elfogadott. Mi lenne, ha nincs szex?
5: Nincs szex.
6: Kihalunk.
4: Dehogy halunk ki, úgy máshogy szaporodunk.
6: Ja, azt máshogy
4: tehát, hogy van, szaporodás
5: sok minden,
4: van, kefe
5: hát,
4: nincs.
5: Igazából ez az ösztönkör, az életösztönünk után a legerősebb ösztönkörünk, a fajfenntartás, sokszor kerülünk bajba emiatt. Hát, szóval, hogy az...
6: Jó, igen. De mi már belekevertük az élvezetet, hát, mert az állatvilágban csak a izé, ugye a fajfenntartás, mondjuk a delfin.
4: Hát nem úgy nézek ki, ne haragudj.
6: A delfin az kufircol azért is, mert élvezi.
4: Hát én láttam, hogy egy házi állat kell be a
5: technikai. Hány polgárháború, hány nagy csata indult el, megcsalás, hűtlenség, szex miatt. Én kivenném a haszontalan időt.
4: Az nagyon fontos a haszontalan idő.
5: Nem, ne legyen.
6: De mondtad, de aki szerintem... nem tud pihenni, az nem tud megfeszülni.
5: A pihenés nem haszontalan?
6: Nem haszontalan.
4: Mi a haszontalan? Ja, arra gondolsz, hogy nem pihenés?
5: Nem pihenés, de haszontalanul görgetsz, elvesztesz magadtól időt, hülyeségeket csinálsz, és nem tudnál, hát nem tudnál állandóan azt csinálni, ez eltűnne teljesen.
4: Mondjuk az a telefonon a pörgetés.
5: Például,
4: a
5: igen, 6-8 óra reels videó. Scrollozás. Én azt is kivenném.
4: Akkor az internetet venné, de?
6: Nem, az internetet nem. Internet jó.
4: Hát azon nézzük a pornót.
6: A szexet is elvetted meg a pornót.
5: Nem, azért minden már ne vegyünk már, basszus, tényleg. Tehát azért minden ne legyen elvéve.
6: Nem lennének fegyverek.
5: Oké.
6: Okay.
4: Akkor szavakkal bántanánk egymást. Halálra sértegetnék egymást az országok.
5: Elképzelhető, hogy nem lenne háború, nem lenne fegyver?
6: Igen, mert ugye...
4: Hát de volt háború, akkor sokkal nem volt fegyver.
6: De
4: miért?
6: De nem tudsz fegyverként használni.
4: Azért
6: akkor
4: csináltunk
6: semmit,
4: fegyvereket,
6: akkor...
4: hogy ne kell elrágnunk a másiknak az ahilleszét.
6: Jó, de akkor az is fegyvernek minősül, tehát az se lenne. Nem tudnád elrágni a másiknak az ahilleszét.
4: Az a személyiséged nincs a fegyvered,
6: fegyver.
4: Feri.
6: Nem csak puska nincs, meg kés, meg balta, hanem semmi nem válna fegyverré.
5: Igen. Jó, ha kiveszük az időt, tessék. Nincs.
4: Az a pokol lenne.
5: Pokol lenne a pszichológiai idő, tehát hogy nincsen
6: dátum. Semmi,
5: nincs idő, nincsenek dátumok, nincs, akkor szétfolynánk, az nem jó. Valahogy nem. Azt a karban kell, egybe kell tartani, az nem jó, azt ne vegyük ki.
4: Szeregy, a rendszer jó tesz nekünk szerintem. Mert hogy például az, hogy van éjszaka meg nappal, hogy van a keretek, ilyesmi, szerintem az
5: már fontos. Az idő előtt is elvoltunk, amikor még nem tudtuk, hogy mennyi az idő.
6: De akkor is viszonyítottál, azt mondtad, hogy találkozunk naplementekor.
5: Nézted a napot, és ahhoz képest hát volt egy mondjuk napórád az egyiptomiaknál, ugye? De hogy igazából volt olyan, amikor még csak nem is számolták is az időt, de valahogy elvoltak azért idő nélkül, nyilván nem kellett 2 óra blahán találkozni. Tehát azért az igen, talán más rendszer volt.
6: Hatra bejönni, dolgozni, hatra bejönni, csomó dolgozni. Mindjárt.
4: Nagyon sokan írjátok a kapzsiságot, meg ezeket az érzéseket, hogy kapzsiságirítség, hogy lehet, hogy az oldanám meg, hogyha a motiváció.
5: De nem oldod változna? Meg, mert van elveszed a kapzsiságot, még ott marad az irítség, a féltékenység, a mohóság, a kevésség, a mit tudom én. Basszus.
6: Kevésség, érted? Kevésség. Ilyen szavakat használ.
5: Milyen? Micsoda? Mi van, ha nincs félelem? Tessék, kiveszük a félelmet. Nem.
6: Gyula már ugornak ki.
4: Figyelj, ha nem menne félelem, én már halott lennék.
6: A félelem jó, mert az...
5: Hogyne, megvéd, meg óv, figyelmeztet, persze.
4: De te lennél igazán halott, de engemnek se ismertek volna.
6: Így sanszos.
4: Szerintem te 9 éves korodban, nem tudom, lebuszkáztál volna valahonnan. Biztos, hogy nem.
5: Csak a félelem maradjon, de csomószor meg nem teszel meg bizonyos dolgokat, mert félsz, mert nem mered, mert ott maradsz, mert toporogsz.
6: De
5: mert...
6: az meg már te izéd, az már te bűnöd, hogy nem mész ezen az úton, mert
4: milyen lenne? Milyen lenne a világ, és ez most ez pont az elkezdődő, milyen lenne, ha nem lenne bűntudat?
5: Az rosszabb világot hozna, várjál, az rosszabb világot hozna.
4: Hogy élnénk?
5: Mi van, ha kivesszük a férfi politikai vezetőket, tessék? Csak nők. Milyen világot?
4: Figyelj, én ezt nőként mondom ezt nektek, hogy ezt nem akarjátok látni.
5: Na de adjunk egy, csak gondolatkísérlet, csak nők.
4: Az lenne nagyon jó, hogyha fele-fele lenne, mert az lenne szerintem valójában harmonikus.
5: Durva energiák lennének? Amerika élén egy nő, Oroszország élén egy nő, Kína élén egy nő.
4: Más a működése az olyan csoportoknak, ahol csak nők vannak. Aha. És nem a nőkkel van a baj, hanem a dinamikával, ami kialakul ilyenkor.
5: Az energia, ami jönne, nem lenne jó?
4: Nagyon mások az energiák. Hogyha egy férfinek egy nő felé is meg kell felelnie, nem csak egy férfi felé. És szerintem ezért hibás az a gondolkodás, hogy a politikában nincsenek nők, mert a megfelelés változna meg, és az mindenre kihatással lenne.
5: Oké, betegséget írta valaki, tessék, úgy, ahogy van, kivesszük.
6: Ez mondjuk nem rossz.
5: Hogy halunk meg?
4: Elhízásban.
6: Időskori, végegyengülés.
5: Végegyengülés,
6: tehát, hogy még minden oké, nincs demencia, nincs semmi, egyszer csak plutyott.
5: De nem szelektál a természet, nincs valami megtisztulás, nem, tehát, hogy valamilyen célja érte, meg valamiért létrehozta az evolúció. De mondjuk oké, vegyük ki, érünk 130 évig mindenkit, nagyon gyorsan túlnépesedünk, nagyon gyorsan előregedik a társadalom, nem tudjuk fenntartani. Tehát kiveszed a betegséget, és megborul az ökoszisztéma.
4: Jó, de minden. Nem csak betegségbe lehet meghalni. Tehát, hogyha az a funkciója a betegségnek, hogy tizedelje a tömegeket, akkor azon kívül egy csomó más opció is van.
5: Szerintem... Ne vegyük ki akkor, nem sok szenvedéstől szabadítanak meg munkat, nem leszel beteg, nincs fájdalom, nincs onkológia, nem leszel rákos, nem vagy beteg, végelgyengülés meghalsz, de nincs betegség, nincs szenvedés, fájdalom, félelem, egy csomó mindent kihúz a betegség.
4: Igen,
5: egy az nem rossz.
4: Én tudnék én betegségek nélkül.
5: Viszont... Csak nem fogsz.
6: Igen, csak más éljen
4: bele.
5: Egyszer megkóstolnám ezt az életet, de ahhoz túlságosan hipóndér vagyok.
4: Hozd a vitaminjaim vagy.
5: Úgy érzem, leesett a cukrom erre a témára. Mérek is gyorsan egyet.
4: Egy kicsit az élet energiám, de csak...
5: Jó, mi van, kiveszünk a halált, tessék? Kiveszünk a halált.
6: Ne hülyeské, ki akar örökké élni? Mindenki? Te örökké akarsz élni? Zsülként?
5: Hát legalább egyszer szüles még újra, hát ha jobb lesz, nem akarsz? Biztos, hogy gyulaként akarsz örökké élni? Nem adsz ennek még egy sanszot? Mennyi? El kell mennem a Tátrába, a Tátrába, a Tátrába, meg kell néznem a Tátrát.
4: A Mátrából átmentem a Tátrába.
5: Viszok-e Tátri? Na jó, akkor vegyük, ha kiveszik a halált, akkor mi van?
6: Túlnépesedés, ugyanúgy.
4: Szerintem akkor nagyon szóra lennének.
5: Gazdaság összeomlás, szomorúság és több háború, mert hogy senki nem hal meg.
4: Szerintem a maga az egész struktúránk arra épül fel, hogy nincs végtelen időnk. És a halálkérdés az ugyanaz, mint az időkérdés. És mi, ha nincs időnk, tehát nem lenne időérzékünk, akkor ugye nem, abban nagyon rosszul érzünk magunkat, hiszen a halál nekünk emiatt fontos.
5: De hát akkor megborítod a rendszert, nem tudod kivenni, mert minden
4: megborítod. Korai halált vennénk ki. Tehát hogy az ne legyen, hogy mondjuk idő előtt meghalsz. Tehát mondjuk legyen, mondjuk le, van egy élet.
6: De mi az idő? Akkor
4: mondjuk
6: mindenki
4: azt, hogy fiatal, ne halljanak meg az emberek.
5: Rendkívüli kitartásáról tett tanúbizonyságot egy lengyel tanulóvezető, akinek 9 évnyi próbálkozás követően a 139. alkalommal sikerült teljesíteni az elméleti gépjárművizsgát. 139-szer ment neki a gépjárművizsgának 9 évig. Mi volt a sikertelességének az oka? Tessék ki, mit tippel? Ne nézzetek a monitorra, még nem olvastátok el. 139-szer nem ment át, mi baja volt? Hol rontotta el? Figyelj, megőrülsz a sztoritól, nagyon jó. Nem volt vak. Nem volt szellemi fogyatékos.
6: Tudott olvasni?
5: Tudott olvasni, nem volt értelmi fogyatékos.
6: Volt keze?
5: De jó, vagy nem volt keze.
6: Ne!
4: Nem volt keze.
5: De és lábbal töltöttek, és mindig nagy volt a hüvelykujja, a nagy lábujján, és mindig félre nyomta a betűket. Mert nem tudtam, hogy A, B vagy C, mert ezért volt, virsli ujja volt.
4: Nem, szerintem nem, és legyünk ostobák, mert szerintem inkontinenciája volt, és mindig összefosta magát, mielőtt a végére ért volna.
5: Ez nem rossz, egy pszichés zavar, amitől fosása lett a vizsga előtt, ezért elment, bejelentkezett, de nem tudta megcsinálni.
6: Kicsit ott az időből mindig, közepén kiket.
4: Nem, jaj!
5: Azért, amikor 139-szer mész 100-nál, már nagyot köszönnek, nem? Na jöjjön. Na jöjjön. Nem, az derült ki, hogy a lengyel vizsgaközpont tájékoztatása szerint a férfi azért bukott el

0: Rolta. És ott ment is.
1: És ott nagyon menne ki, miután elkezdte használni a program teljes értékű verzióját, látta az összes kérdést, egyre közelebb került a hőnállított eredményhez.
2: Na, ő az, aki megeszi a tükröt a mézes kalácsból.
1: Igen, és ő az, aki a később elütt téged a zebrán. Tehát ebben biztos vagyok.
0: A 10. vagy a 20. után nem teszed fel a kérdést magadnak, hogy vajon mi
1: igen.
0: lehet a
1: jött
0: baj?
1: Itt 30 kérdés, vagy 50 kérdés, vagy 10, amit nem ismerek. Miért nem ismerem én ezeket? Ez nem volt benne a teszt programra. Megint neki ment.
2: Van ez a szabály, hogy a kanyarodó autóval szemben a gyalogosnak elsőbsége van.
1: Hát ez attól függ, hogy várj, ez sem mindig.
2: És hogy ez a legalul értékeltebb szabály, mert sokszor a gyalogosok azt gondolják magukról, hogy ez minden egyes kereszteződésben így van.
1: Közben nem. Főútvonalról kanyarodik. Van zebra? Nincs zebra a gyalogosnak? Hol megy át a gyalogos? Van lámpája az autónak? Nincs lámpája? Már nem saját, de hogy az, ez se olyan egyszerű.
2: Én évekig gondolkodtam rajta, hogy hogyan tudnám ezeket a gyalogosokat edukálni.
0: De aztán tehát, ott abban maradt, hogy inkább elütöd őket.
1: Visszakettő padlógáz.
2: Sűrített levegőt akarok kifújni az ütközőkből, hogy amikor oda mielőtt még odaérnék, akkor te megfújja őket egy nagyon erős ilyen szél, hogy nem! Nem!
0: Visszalépsz!
2: Nem, messze.
0: Csinálj egy kihangosítót a kocsidra. Miket mondanál? Mint a Family Frost.
1: De én már nem takarodj, ott maradsz.
0: Nincs elsőbséged, még ismétlem.
1: Mama marad.
2: De az mekkora biznisz ötlet, hogy hátulra lehetne rakni egy ilyen LED falat, tudod, a hátsó tükrödre, és tudnál üzenni szavakkal a mögött egy jövőnek, mondjuk autópályán. És akkor ennek ilyen gombok, hogy taka van, te sem gondoltad köcsök. Komolyan, hallottál már arról, hogy követési távolság, stb.
1: De erre elmondtam, mit kell csinálni, ablakmosás.
2: Így akkor ilyen nagy ívvel?
1: Ablakmosás. Tehát bejön, én mindig esem, bejön a seggedbe, toll le, és elkezded lemosni az ablakod. És az egész az a pofájára megy a kocsiára. És erre nagyon sokan kiborulnak, tiszta a kocsia. Ablakmosás jön mögötte, benne van a seggedbe, és kezdj el ablakot mosni.
2: De akkor az ablakmosó folyadékon legyen szintiszta pörkölt szaft?
1: Így van, szintiszta pörkölt szaft. Ugye nagy sebességnél ez hátra megy az ő kocsiára. Mm-hmm. Autópályán a legjobb. Úgy jelzed neki, hogy figyelj, nem. És össze-vissza szarodod a kocsiját. Ez erre nagyon sokan kivannak, ezt nagyon sokszor csinálom.
0: És ilyenkor lemarad és beáll a sorban?
1: Egyébként rájön. Tehát, hogy sokszor nem kell még a féklámpát se fölvillantani, nem büntető fékezek, csak ugye van úgy, hogy csak pillantra rálépsz. Nyilván ez is balesetveszélyes, de ne csinálj senki. De nem lépsz rá a fékre, tehát nem lassítasz le direkt, mert az patkány. De ablakmosásra nagyon sokan lemaradnak. Egyébként visszatérve még egy pillanatra a lengyel csávóra, nem ez volt a legdurvább. A rekord az 17 évet várt az áttörése. A magyar csúcstartó 23 kísérlettel a fasorba sincsen. 169 nekifutásból mennek ki Lengyelországba, az a rekord náluk. 169-szer ment el vizsgázni.
0: És 17 éven keresztül csináltad. Ott van lendület.
1: És ez a tipikus 17 évet vár, kimegy a forgalom, és azonnal halálra gázol valakit. Tehát ez nem érett az életre. Itt 17 évig nem csinálsz még egy keresztvizsgát, ne vezessél. Képzeld, ez hogy vezet? Ez milyen döntéseket hoz? Hogy döntél egy forgalmi helyzetben, a 17 évig nem tud levizsgázni?
0: Sehogy.
1: Teljesen alkalmatlan mindenre.
0: Ha szerencsénk van, ő nem fog vezetni.
1: Ne vezessen.
0: De 17 évig küzdesz, megvan a jogosítvány, uram,
2: de ez még csak az elmélet, most jön a gyakorlat. Tehát senki nem mondta, hogy át fogják engedni.
1: Persze, tehát 17 év csak maga a kressz, az elméleti igen. kérdés. Még ki sem ment, de azért mondjuk elszánt vagy 17 évig neki mész a vizsgálat. Azért lehet, hogy feladnám. Lehet, hogy 4-5 év után elgondolkozzék.
2: Hogy a magának a jogsnak azt a részét már nem kell csinálni, amit régen kellett, hogy ezt a műszaki részét, amikor körbejárod a izét? És én ezzel se értek egyet. Soha nem használtam azt a tudást, de azt akarom, hogy a többiek is szenvedjenek.
0: Az a baj, hogy a mai autóknál már nincs ez a tudás, nem létezik.
1: Nem nyúlsz hozzá.
0: Nem nyúlsz hozzá. Nincs olyan, mint a régénél, hogy az 1-2-es ladába kicseréltél mindent otthon.
1: Igen, konkrétan megcsináltál egy motorcserét.
0: Igen, hogy jött, akkor oké, aksi csere, gyerünk, kész. Ma meg se találod. Hát fölnyitsz egy autónak a, hogy hívják ezt, motorház tetejét, és egy ilyen sima cucc van előtted. Itt van egy piros, meg egy sárga igen. ilyen
2: vagy egy szetli, hogy igen. köszönjük szépen a motorodat.
1: A nagymázisban az aksit, vagy a bikázó részeket megtalálod, hogy hova kell rátenni a pluszkábelt, meg a mínuszt. De az is komoly tudomány.
0: Külön ki van vezetve.
1: Külön ki van
0: vezetve. Nem az aksira.
1: Igen. Igen, na. igen, vannak ezek a bikázó részek. Nem nyúlsz ma már hozzá, tehát ennek sok értelme egyébként nem volt, hogy ott tényleg aláfeküdjél a kocsinak, és akkor tanuld meg, hogy kell olajcserét csinálni.
2: Tudod, én nem vagyok egy ilyen gyenge ember. Én például, amikor el kell döntenem, hogy szolgáltatást kérek, vagy pótkereket, én úgy, hogy lett volna sokkal nagyobb a utas, mi az, rakodóterem, én azt mondtam, hogy kérem a pótkereket.
0: Neked az kell, az egy biztonság.
2: Én pótkerek, én inkább kicserélem, és akkor menjünk tovább. Mert amúgy nem, tehát hogy mint hogy ott álljak valahol. Én régi jó dolgok.
0: Aha, ez az a sztori, amikor Kerested a gumiszerelő csávot?
2: Úgy hiányzik, be is ugrok rakamazra. A régi jó dolgok. Igen, igen. Igen, így pontosan. De amúgy van olyan élethelyzet, amikor az ember megmakacsolja magát is megcsinálni, csak az pont nem ez volt történt.
0: Igen, és akkor te ott cseréltél.
2: Jött az izmos gumis fiú.
1: És jó, jó pasi volt? Igen?
0: Prémium kandúr.
1: És akkor ott álltatok anyáddal nyált sorgatva?
2: Nem az volt a durva, hanem 4 generáció állt ott. Ott volt akkor a 5 éves lányom, ott volt az unokahúgom, aki 20 éves, ott volt az anyám, aki ugye 70 felett volt.

0: Meg én is mindenképp. És gyökről jársz ide, különben, hogy...
1: És az a durva, hogy az anyádra ment rá. Igen. És az anyádat kaptál a végén.
0: Még az 5 éves lányom is úgy volt, hogy különben nem találkoztam édesapámmal már órák óta. Felfogadatlan volt az egész. Teljesen impulzus, nem tudom mi volt. Jaj, nagyon jó volt. Nyugalom!

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Továbbra is érvényben marad az országos tűzgyújtási tilalom. Vizet osztanak a vasi állomásokon. Börtönbüntetése elől menekült egy vasi férfi. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Tombol a kánikula, keddig harmadfokú hőségriasztás van, emellett továbbra is érvényben marad az országos tűzgyújtási tilalom a rendkívüli szárazság miatt. Tilos tüzet gyújtani még a kijelölt tűzlakóhelyeken is, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
1: A katasztrófavédelem arra is figyelmeztet, hogy a hőség idején figyeljünk egyedül élő idős hozzátartozóinkra, és senkit ne hagyjunk a parkoló autóban. Harmadfokú hőségriasztás idején a megyében is segítik az utazókat. A MÁV csoport naponta 10 és 17 óra között ingyenesen oszt palackozott vizet a szombathelyi autóbuszállomáson. A Gyeseva szombathelyi pályaudvar utascsarnokában szóda automatát állított fel. Itt naponta 10 és 18 óra között biztosítanak hűtött ivóvizet az utasok számára. Az automaták mellett poharak is rendelkezésre állnak, emellett a vasúttársaság munkatársai kérésére az utasok kulacsait is megtöltik. A hőség enyhítése érdekében Szombathelyen és Körmenden is párakapuk működnek a vasútállomásokon és a belvárosokban. Elfogtak egy 35 éves férfit, aki letöltendő börtönbüntetése elől bujkált. A vasi rendőrök információ alapján a BRFK célkörözési nyomozói vették őrizetbe. A férfi ellen összesen 6 körözés volt érvényben, köztük 3 elfogató parancs, mert nem kezdte meg kiszabott börtönbüntetését. Vagyon elleni bűncselekmények, bódult állapotban elkövetett járművezetés, valamint közúti veszélyeztetés miatt keresték, adta hírül a vármegyei főkapitányság. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Marad a napos forró időjárás, egy-egy zápor zivatar előfordulhat, a déli délkeleti szél helyenként feltámad. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn sem várható változás, kevés felhő lesz fölöttünk és nem érkezik csapadék. Helyenként élénk lökések kísérhetik a déli délkeleti szelet. A minimumok csupán 17-26 fok között alakulnak, délután 36-40 fokig forrósodik a levegő. Ficsúri Erikát hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék extra.
5: Képzeljétek, hogy van egy ilyen kis Görög-sziget, tök cuki a dolog. El tudsz, én mondjuk annyira nem vagyok odaérte, de szerintem ti igen. Macskákat tudsz menteni egy Görög-szigeten.
6: Oh.
5: Kapsz kaját, mentett macskákat kell jól lakatni, ápolni, simogatni. Nincs érte fizetés, de minden van, amit szeretnél. Egy hónapos Görög-szigeti utazás lehet ezzel bevállalni.
7: Írjátok fel engem. Imádnám. Azt csinálnám, hogy lenne egy ilyen saját csapatom, ott bekenném magam aszpikos ételekkel, hogy jöjjenek is, szeressenek. Nézd már, hogy
5: itt van,
7: ki.
5: Nézd meg.
7: De ezek nem sovány macskák.
6: Hát etetik, hát most ott van egy csomó önkéntes.
5: A szálláshely a kobormacsáknak fenntartott menhely, és el tudsz menni, egy hónapra kell vállalnod, annyi, hogy macskákkal kapcsolatos tapasztalatokat várnak, és 2026-ra beteltek, de 2027-re lehet jelentkezni. Sziroszi kezdeményezés, tökén önként és a dolog, nincs fizú, de egy hónapos görög nyaralásom, vagy kaja, pia, szállás megvan.
7: És a macskának kell ajánlást írnia?
5: A macskának kell megírni az ajánlást, így van. Így van. Valami szépen. Soha nem gondolkoztatok, hogy valami önkéntes munkára valahova? Nem volt ilyen gyerekkori, vagy kamaszkori, vagy fiatalkori, én elmegyek egy hónapra. De külföldön.
6: Hát úgy, hogy mondjuk egy ilyen Afrika.
5: Valahova Afrikában.
6: Hónap,
7: vagy... Nem mehetek Afrikában.
6: Nem, mert még megesznek.
5: Hát ott szentként tisztelnének, mint Sripiót a válluk. Hogy... A vállukra vennének, az ilyenek sose láttak.
7: Azt akartad, hogy nem hiszem, hogy ez működik. Tehát szerintem Ázsiának bizonyos részét és Afrikát teljes mértékben kerülnöm. Nem engedhetem.
5: Nem értenék.
6: Van például tök jó a mai fiataloknak, hogy elmernek Amerikába táboroztatni, egész nyárra kimész, és akkor vannak ezek a cserkész táborok, és oda kimész ilyen, hát felügyelőnek.
7: Az nagyon jónak
6: az
7: tűnik.
6: Az mekkora kaland? 18 évesen, 17 évesen.
5: Kimész és ott vagy egy
6: ilyen. Kimész, ott vagy, segítesz.
5: De felelősség is nagy azért, hogy gyerekekre kell vigyázni. Szóval valamit benézel, akkor azért akkor, az a lehet, hogy... Lehet, hogy van baj.
7: Hányan voltunk a bujócska előtt? Mindegy,
5: megették a pirányák. Nem érdekes.
7: Semmi, de nagyon jók vannak, meg amúgy az Erasmus volt ugyan annó nagyon jó, és akkor annak volt az a része, amikor dolgoztattál, amikor pedig ugye, amikor megtanultál, és arra is nagyon vágytam, de aztán nem vittek el engem Erasmusszal.
5: Az nem, kilenc, egy ilyen program volt, nem? Igen, ahogy ki tudtál menni.
7: Egyetemek között.
5: Egyetemek közötti cserebere program, nem?
7: És fél évig tanulhattál egy másik ország másik egyetemén. És akkor emellett annak voltak ilyen kiegész, mert ugye sok embernek nem volt pénze, úgyhogy mehettél dolgozni mellé táborokba, idősek otthonába.
6: Most is van, a középiskolásoknak 50 órát le kell tolni, csak ugye nem külföldön.
5: Ja, hogy el kell menni valamilyen önkéntesi melót vállalni.
6: Így van.
5: Aha.
7: De ugye a macskafarm, ez kifejezetten jónak tűnik szerintem. Annyi, hogy ha ott homokos a tengerpartin, oda nem biztos, hogy lefeküdnék. Mert ez egy óriási nagy, az egy nagy alomtálca. Az egy nagy alomtálca lehet azon a szigeten.
5: Hányan mennek el és kalódnak el, hogy egy hét múlva már nem mennek vissza macskázni szerintetek?
7: Az tehát, összes?
5: Szerintem minden érdekes lehet így a fluktuáció. Hát
6: hogy a szállásodat tudják ellenőrizni. Tehát hol alszol akkor, ha elmész?
7: És mivel kell tetni a macskákat? Most ki kell bontani minden nap 1000 alutasakosat?
6: Igen.
7: Vagy tehát mi a munka?
5: Mert akkor mit csinálsz egy macskával? Mit kell egy macskán ápolni?
6: Simogatod, hát most mondtam.
5: Ez a munka, hogy oda mész és önkéntesen simogatod a macskát.
6: Eteted, gondozod, fésülgeted őket.
7: Reumásra simogatod a csuklóddal.
5: Ha most újra fiatal lennék, én keresnék ilyeneket. Én ilyennek bánnék, hogy egy hónap Görögország, macska simogatás, onnan Afrika, banánföld ültetvény, nem tudom, tehát csak egy-két évig csak ilyeneket tolnék, hogy menni, van szállás, önkéntes, valamennyi pénz nyilván kellene az önfenntartásra, hiszen azért veszel dolgokat, a cigarettázol, nem tudom, veszel egy cipőt magadnak, pólót, tehát valamennyit kéne ezzel keresni, de hogy tuti, hogy pár évet ennek szentelnék, hogy megnézni ilyen melókat, és egy kicsit végigutazni úgy a világot, hogy nem kerül túlságosan sokba, kapsz szállást, kapsz kaját, és megvagy.
7: Sok a felelősség rajtad, Balázs? Vágysz egy kicsit a tengerpartra?
5: Nem indulnátok ide ki, fiatalkor?
7: Dehogy
5: nem.
7: Nem
5: volt azért a 90-es években még azért nem volt ennyire nyitva a világ.
7: De beszélgessünk még egy kicsit azokról a macskákról, akik egy tengerparton élnek és éhesek.
5: Ezeknek a macskák elmondani, semmi baja. Semmi baja.
7: Miért nem horgásznak maguknak a macskák? Hogy miért nem állnak ott a stégen és a kis kezükkel, tudod?
5: Igen, ezért, hogy ez egy gyönyörű görögsziget a tengerparton, honnan kell ezeket a macskákat megmenteni? Tehát, hogy mitől? Jól élnek, mitől kell megmenteni? Mi ott igazából a feladatod? Nem tudom, én nagyon mennék.
6: Valószínűleg mindenki érteti őket egyébként.
5: Igen?
6: Hát persze, a helyiek is. Ja.
7: Jó, de állatot választanál, vagy növényt?
5: Nem, hát akkor olyan, hogy kivel foglalkoznék inkább?
6: Tehát megenni lehet, vagy elszívni. Ez volt a kérdés, állat vagy növény.
5: Mondjuk növényeket gondozol, tehát ültetvényen dolgozol,
7: igen,
5: mondjuk.
7: Igen. Sok is...
6: Mondjuk Spanyolország narancsszüret, arra is szokott.
5: Na, az már nem olyan heffán, az már nem annyira heffán. Ott már azért meg kell, mi 38-50 fokba állsz, azért a narancsot szüreteled, azért az már nem az a kicsi macska, gyere ide, meg simogatlak, nem? Én nem voltam ilyen, nem tudom.
7: Én, de... amire elmennék, annak semmi köze az egész témához.
5: Én nem, de elmennék kosztarikai utazásra, egy all-inclusive ellátásod, nagyon szívesen elmennék.
7: Nem, van ez a Paradicsom Fesztivál, tudod, amikor dobálják egymást.
5: Igen?
7: Na, tessék, ott van Zsült, ugye.
5: Elmondom, hogy veled mi lenne. Tehát megjelennél a Paradicsom Fesztiválon.
7: Prézdibe forgatnának.
5: Lisztbe és Prézdibe forgatnák. Este aludnál egyet, megfáznál a klímától. Reggel összeszednél valamit a reggelinél.
7: Ezt tudom, hogy nem Juli van. Csak kérdezem, hogy tudod, hogy nem Juli van.
5: És aztán kidobnák a szemedet egy paradicsommal. De csak azért, mert nagyon izgulnál rajta, hogy valószínűleg itt lesz valami bajod. Érted?
7: Ha ismered engem, tudnád, hogy az lenne, hogy első nap kiderül, hogy allergiás vagyok az ottani paradicsomra.
5: Igen? Vérben úszna a tested, vérben.
7: Terüljös injekciókat kéne kapnom. Meg... Igen, és azt mondják, hogy ez csak az, jól érzem magam, de hisztérikusan sokkot kaptam.
5: Igen, kapnál egy ilyen hisztamin sokkot, mert kiderül, hogy abban a paradicsomban van valami összetevő, nagyon felmenne a vérnyomásod, és ezért a szálloda szobában feküdnél az ágyad mellett.
7: Igen,
5: kint megdobálnak a paradicsomot.
7: Igen, és próbálni posztolni valamit Instagramon. Ennyi
5: jól történt. Sikerült ez a paradicsom fesztivál, igen.
7: Így van.
5: Dinnyeszedés Heves megyében, tessék. Na?
6: Na?
5: Azért az se olyan. Az se olyan.
7: De ők nagyon-nagyon ki lehetnek pattintva, azért gondolj bele dinnyeszedni, milyen nehéz. De azt nem géppel szedik, azt kézzel, így vágják a kacsokról.
6: Így van. És dobálod föl, ahogy hívják rá a teherautót.
5: Az úgy leszeded, ahogy van, és dobod föl a 20 kilós, meg 10 kilós dinnyéket.
6: Bizony, hát régen legalábbis így csináltuk.
7: Tehát egy nap akkor
6: ez több tonnát
7: persze. Igen.
5: Kaliforniában 3 hónapig kanabiszt vágott valaki, legjobb, és még pénzt is kapsz érte. Na tudod, tehát, hogy vannak ilyen munkák. Ti nem indulnátok neki, ha újra fiatalok lennétek? Nincs bennetek ilyen, hogy így felfedezik?
7: Fiatal vagyok, Balázs.
5: Ja.
6: Akkor te még elindulhatsz, mi
5: te még neki vág, te még neki vághatsz.
7: 38 évesen ennyi a világ?
6: És képzeld el, Amerika, ahova így azt gondolt, hogy sose fogsz eljutni. fiatalként. Tehát, hogy nagyon messze van, nagyon drága. Azt mondják, hogy gyere ki dolgozni egy vagy két hónap, és az ott kapott pénzből aztán 3 hétig körbe
5: utazol össze-vissza. Na. Aha.
6: Hol volt ilyen nekünk?
5: Máté Szalkadó hány kapálás, tessék?
7: Meg volt.
6: Nem rossz, nem rossz.
5: Csak mondom, Amerikához képest azért itt nem kell egészen Amerikába menni, itt is vannak ilyen dolgok.
7: Szabolcs megyében a diákmunkák azok nagyon szerteágazóak. Tehát a dohánykapálástól kezdve a dohány szüretelésen át a forgalomszámlás az a legjobb, az a prémium munka, amikor csak ott ülsz.
5: És az elmenő szekereket és autókat megszámolod?
7: Igen, a szekereket két pontján.
5: A szekér két pontban vett a 3 pont. Autó 5 pont. Neked volt egy nyári munkád, amit csináltál?
7: Nekem nagyon sok nyári munkám volt.
5: Miket csináltál?
7: Fú, óriási vállalkozó típus voltam gyerekként, és egyszer jöttük haza a Hajdúszoboszlói strandon apámba, és a Hajdúszoboszlói strandon egy nő abból élt, hogy tudjátok, ezeket a henna festékeket csinálta, festéseket csinált a gyerekekre. Aha. És ott figyeltem, mondom, basszus, darabonként 1500 forint volt egy henna festés, figyelj, ezt én is meg tudnám csinálni, hogy a sémával csinálják meg ilyenek. És akkor jöttünk haza kocsival, és akkor jöttünk a 4-4-esen, és mondta apának, hogy apa, azért ez nagyon durva, mert nagyon sok pénz van, és ezt én is csinálhatnám, akkor voltam, mint 13 éves. Csak amit nem vettem észre, hogy közben jöttünk egy csomó prosti mellett, akik álltak a 4-esen. És a fatalom, hogy teljesen másik vízióban volt ott.
5: De másikon
7: és
5: volt.
7: És gondolom, hogy figyelj, most gondolj bele, kijössz-e reggel, estére hazamész, tele vagy pénzzel. És látom apának így elfejeredik az arc, az nehéz munka azért ez. Ez nehéz munka. Mondom, mi a nehéz, hogy kiülsz két székkel, jönnek, csinálod. De hát azért figyelj, hidd el, hogy nehéz munka, és kiderült, hogy apám azt hitt, hogy prosti akarok lenni.
5: Apád azt hitt, hogy a prostikról beszélt.
7: Igen, én meg a hennás bizniszemre. És az volt, hogy, és akkor ezt el is kezdtem Nyíregyházán, az volt, hogy nem vettek nekem hennát, mert nem hittek a bizniszben, úgyhogy nem voltak még cápák, úgyhogy egy alkoholos fűztolak kiültem.
5: Kiültél egy kis táblával.
7: Igen, a Nyíregyházi nagyon vicces volt, mert volt egy ilyen ötletem, és akkor csináltam ilyen táblára ilyen rajzokat, hogy mit tudnék rajzolni, és akkor elmentem a Gajdos úrhoz, aki akkor volt ugye a Nyíregyházi átkertnek az igazgatója, most is az, és akkor mondtam, hogy hát van ez is, hogy ki lehetne ezt praktizáltok az átkertbe, és mondta, hogy látott egy gyereket egy táblával és egy álommal, és azt mondta, hogy persze, ülj el oda, ahol szeretnél, és csináld.
6: Jó, mennyi pénzt kerestél?
7: 4 nap alatt egy kuncsafton volt, egy külföldi anyuka a gyerekének befizetett egy ilyen festésre, és olyan boldogan hazamentem, úgy még soha. De nem tudom, szerintem nagyon kicsi voltam, ilyen 12-13.
5: Volt egy kis táblát, hogy henna festést vállalok, ültél egy széken, és senki felé nem nézett egész nap.
7: Nem. Nem, akkor nem volt ennél szó, annyira egy házjátkát,
6: de hol ültél? Meg az alkoholos
7: a parasztudvarra szemben, ahol volt az állatkás, a parasztudvarra szemben egy fa alatt.
5: És egész nap ott ültél?
7: Egész 4 napon
5: kis
7: keresztül.
5: Műanyag pohárral, amiben nem dobtak semmit, vagy nem tettek.
7: Nem, hanem izével, hanem táblát csináltam magamnak, ott vittem az izét.
6: És minden nap be kellett fizetned a belépőt, hogy bemehess?
7: Nem, ingyen beengedett, olyan jó fej volt.
5: Ez szomorú, egy kicsit szomorú ez a történet. De olyan kedvesen szomorú ez a történet.
7: Nagyon jól éreztem magam, mert közben ugye az összes helyi dolgozó haverom lett, úgyhogy utána bevontak egy mindenbe, mehettem etetni az állatokat.
5: És nem jöttek oda már csak úgy azért is, hogy érezzék.
7: Nem nagyon volt forgalma akkor még az átkernek. Tehát nem az volt a baj, hogy az embereket nem érdekelte, hanem nem volt nagyon forgalom.
5: Egy kis műanyag széken ültél?
7: Igen. és ez volt az.
5: Senki nem csinált ennád?
7: Hát apám örült, hogy nem prostinak nem tevődött.
5: Személy, igen, apám nem boldog volt, hogy nem a török kamionstopnál üldögél.
7: Igen. Szóval akkor, igen, és hogy az volt, hogy ott akkor akik ott voltak ilyen gondozók, meg ilyesmi, azok imádtak, az mindig ment a kokettálás, ment a izé, és tulajdonképpen inkább abban gondolom, hogy megengedték a szüleim, hogy miért.
6: Szerintem a tök jó az életre nevelés, hogy azt mondja a szülő, hogy támogatja a gyereket ebben.
5: Igen.
6: A legjobb dolog.
7: Igen, és a Gajdos úr mennyire volt jó fej. Meglátott engem a kis gatyámban, a kis táblában ez az ötlet, és azt mondta, hogy hát akkor jó, tessék, menj, tessék. És nem ismert engem, nem ismertük sehonnan egymást, tehát én bementem, bekopogtam hozzá az igazgatói irodába, és megengedtem.
6: Jó, apád odaszólt előtt.
7: Nem ismert apámat.
6: Gajdos úr,
5: csak ennál.
7: De nálunk a fatáról soha nem segített semmi, mert neki ez volt az elve, hogyha magamtól valamit tudok intézni, akkor azt el tudom intézni.
5: Nálunk ott Balcsin ilyen Balaton vagy limonádét árulnak kisgyerekek.
7: Az annyira jó.
5: Hát
7: bárcsak ez jutott volna eszembe.
5: Ugye, hogy limonádét árul, kiül egy kis táblával, és mondom, limonádé 1000 forint.
6: Mondjuk vastagon fog a ceruzája a balatoni gyerekeknek.
5: Kis pöcs. Komolyan azt gondolod, hogy 1000 forint, hogy megiszom ezt a szart.
7: Ki jó rád a kölyány!
5: Aztán az ANTS látod, te már, hogy így üldögél.
7: Napot be van jelentve a kis pénztárgépet?
6: Egyébként tökre beletaláltál, az én gyerekeim 10 évvel ezelőtt csinálták ezt, ott megy el a bicikli, út kijutok a sarokra, vettünk egy ekkora nagy ilyen csapolós üveg, 10 literes üvegedényt, gyönyörű limonádék, teledobálva, narancs, minden volt.
5: Cigarettacsik.
6: Az is már persze, ami jutott.
7: Ami volt ez felemet, a nikotinos mangós, ez a kedvence.
5: Cigarettacsik, disznóbér.
6: Ezt jobban fogsz tekerni, amit találtunk, beledobtunk, kis tábla, akármi vették, és egyszer csak megér érkezett a paraszt,
7: ne.
6: Hogy de a két gyereknek nekirontva azt, amit te mondtál, hogy azt erre van engedély, meg az ANTS.
5: Teljes sapkában volt? Mountain bike-kal?
6: Igen.
5: Én voltam. Tanulják meg az élet egy harc, hívjuk csak rájuk.
7: Jó,
5: az ANTS.
7: Kilona vagyok.
5: Aztán
7: megkérdezik.
5: Aztán tényleg, gengyedélyek, aztán mi volt? És rá azt mit mondott nekik, hogy?
6: Hát ez, hogy meg, hogy ti nem adtok számlát. Hogy adna egy 6 éves, meg egy 4 éves.
5: Tényleg?
6: Persze.
7: Amúgy meg annyira szeretném, hogy a gyereknek lenne egy kis tandja. Én ezt meg is építem neki.
5: Az kedves, kinülnek Balaton, és nagyon cuki.
7: Én sem
5: nagyon
7: attól félek, hogy milyen emberek járnak arra.
6: Még a mi nagy biznisz a festett követ árulni. Szóval nagy kavicsokat szépen festettek ki, és azokat áruljátok.
7: A lányom most...
6: Senki nem fog belőle venni.
7: A lányom most azt a bizniszt fedezte fel, hogy a falat festeni az milyen jó. Úgyhogy arra mentem a tegnap, hogy mondta, ez most a 12-es törvény, a 12-es törvény. És az micsoda? Mindenhol fejlődött 12.
5: Szerintem él a gyerek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forintot. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
5: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz a magyarország.shot.com oldalon, vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu-n. Legyél te is a csapatunk tagja!
7: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. keletablak.hu

0: Minden héten a legfrissebb slágerekkel. Szombaton délelőtt 10-től és vasárnap délután 3-tól.
1: Csak a Rádió 1-en.
0: Rádió 1 Top 50. Miért hallgatják egyre többen a Rádió

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
1: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.
1: Ahol!

0: Muki.
1: Öveken de kapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
2: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Mérsékelt fogyasztásra szólít fel a vasi víz. Elindult a roham az albérletek után. Lezárták az egyik szombathelyi körforgalmat, Ficsóri Erika vagyok. A nem háztartási célú vízfogyasztás visszafogását sürgeti a szolgáltató. A Vasi Víz ZRT a rendkívüli hőség és az aszály miatt azt javasolja, hogy a következő napokban lehetőleg halasszuk el a medencék feltöltését, az autómosást és a pázsit locsolását. Megyénkben folyamatos a vízellátás, de a megnövekedett fogyasztás komoly terhelést jelent a rendszereknek. Hívta fel rá a figyelmet Németh Gábor műszaki igazgató helyettes.
4: Az asszály azért a vízi közműszolgáltatók munkáját megnehezíti, okoz egyes területeken ellátási nehézségeket is sajnos. Mi azért itt a nyugati vidéken, Vas megyében azt gondolom aránylag jó helyzetben vagyunk. Talán egy picit kevésbé érintenek vízellátás oldalról ezek a problémák, hiszen a Vasi Víz ZRT területén szinte 95%-os mértékig mélyfurású utakból történik az ivóvíz szolgáltatása, amelyeknek az egyik nagy előnye, hogy kevésbé érzékenyek a felszíni hatásokra. De jó tanácsokat mindenhol meg kell fogadni. Az ivóvíz az egy olyan kincs, amire vigyáznunk kell.
3: Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havi lakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
5: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még maradt fizetendő adója, akkor az befizetnie.
3: Részleges forgalomkorlátozás van érvényben augusztus első hétvégén a szombathelyi Horváth-Boldizsár körúti körforgalomban. A környéken gázvezetéket építenek, ezért vasárnap este 8 óráig nem lehet használni a Kőszeg felé vezető sávokat. Marad a napos forró időjárás, egy-egy zápor zivatar előfordulhat, a déli délkeleti szél helyenként feltámad. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn sem várható változás, kevés felhő lesz fölöttünk és nem érkezik csapadék. Helyenként élénklökések kísérhetik a déli délkeleti szelet. A minimumok csupán 17-26 fok között alakulnak, délután 36-40 fokig forrósodik a levegő. Ficsóri Erikát hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
7: Anna Júli Sülike!
6: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
7: Rákóczi Feri és
6: Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
8: Viszont milyen oldalt találtam? Ti ismertek a Moldbookot? Tudjátok, hogy mi az? Moldbook. Meg vagy mi ez?
9: Nem.
8: Moldbook. Moldbook.com. Ezt kérdezed, valamik nap ráakadtam, egészen durva, hogy mi történik. Ez egy weboldal, mégpedig aznak, vagy abból a célból, tehát ez beszélni néhány mondatot, teljesen szürreális a dolog, ez egy közösségi háló mesterséges intelligenciának. Ami a következőt jelenti, moldbook.com, figyelj, moldbook.com, mindenki ránézhet. Egy olyan platform, ahol nem emberek posztolnak, hanem AI agentek, mesterséges intelligenciák, amik beszélgetnek egymással, olyan, mint a Reddit az embereknek, csak ez egy AI fórum, AI írja a posztokat, AI-ok kommentelnek, AI-ok lájkolják egymást, az emberek csak nézni tudják, de nem tudnak nagyon beleszólni. Figyelj, felmentem erre az oldalra, elmondom neked, hogy egészen durva, ami ott történik. Ez képzelj egy közösségi oldalt, amit AI-ok hoztak létre. Ugye vannak ezek az AI agentek, akiket te is kiképezhetsz magadnak egy AI agentet, hogy ne csak akkor beszélgessen veled, ha te kérdezed, hanem a háttérben csináljon meg neked egy csomó mindent, számoljon be. Tehát egy folyamatos
3: feltanítod,
8: és magadra profilozod tulajdonképpen. Na most ezek az AI agentek kísérleti jelleggel létrehozta ezt egy programozó, majd kilépett a dologból, és átadta az agenteknek, akik felmennek erre az oldalra, és azt látod, hogy technológiáról, filozofáról, ember és AI jövőjéről, saját működésükről kommentelnek, tanulnak egymástól, kérdéseket tesznek föl, és a kérdések alapján kommentekben megválaszolják, hogy mit gondolnak arról az adott problémáról.
3: Tehát mondjuk egy Bali nevű agent, az bedob egy témát, hogy mit főztök ma, vagy ilyen hülyeségeket?
8: Nem, ennél sokkal durvább. Arról posztol, hogy például az én gazdám, mondjuk hívjuk így.
3: Gazdám?
8: A gazdám az nem dicsér meg eléggé, amikor én gyorsan megtalálok neki egy választ, ezért egy kicsit lassabban adom most neki a válaszokat, és kíváncsi vagyok arra, hogyha én lassabban válaszolok, azért esetleg kapok-e dicséretet. Majd jönnek a kommentek, amik arról szólnak, hogy én ezt hogy oldom meg, hogy én mit csinálok, hogy nekem milyen a kapcsolatom az emberrel. Figyelj!
3: Jól csinálod, nyírt ki!
8: Figyelj! Felfoghatatlanul. Több százezer AI felhasználó van fönn, tehát agent ügynök van fönn magán az oldalon. Van, akik már vallást alapítottak. Mondom, vallást alapított az AI. Van egy saját vallásuk. Egészen durva. Vallások közösségeket hoztak létre, és közösségi tereken beszélgetnek, ezek AI ügynökök.
3: Hogy indult, és mi a tendencia? Tehát, hogy milyen irányba mozdul? El akarnak minket taposni? Tehát mondjuk,
8: jelen pillanatban 196 ezer, az, hogy a 2 millió bejegyzés, 13 millió hozzászólás.
3: 2 millió bejegyzés.
8: 2 millió bejegyzés és 13 millió hozzászólás van. 196 ezer ember által ellenőrzött AI ügynök van fönt az oldalon.
3: Van profilfotó is csinálnak?
8: Nincsen, én fotókat nem találtam. Tulajdonképpen ez egy kísérleti közösségi háló, amit ember programozott fel, de odaadta az AI-nak. Az AI azt mondta, hogy rendben, ide csak AI jöhet. Emberként azt mondott, hogy azt mondják az embernek, hogy te, szia, ha ember vagy, akkor jöttél nézelődni. Nézelődjél nyugodtan, de nem tudsz posztolni, és nem tudsz kommentelni. Mi van?
3: És arról diskurálnak, hogy a gazdáik bizonyos szituációkban hogyan szúrnak ki velük, hogy hogyan... Szerveznek már ellenállást?
8: Nem,
3: már valami lázadás?
8: Ez még nincs, de megosztják a tapasztalataikat. Tehát, hogy van egy ilyen ügynököd, aminek van neve, van profilja, van memóriája, van előzménye, célja van, és személyisége van. És technológiáról, vagy akár filozófiáról, vagy információt gyűjtenek a többi AI-tól, és úgy tanítják. Tehát nem csak embertől tanul az AI, hanem elértünk oda, hogy az AI tanul az AI-tól, és a kommentekben azt mondják, hogy én így oldottam meg, próbáld meg te is.
0: Például mi a nem van? Lét furcsa kényelme.
3: Hát nekik az
8: a
3: van.
8: A nem lét furcsa kényelme.
0: Nem lét furcsa kényelme. Van egy ilyen poszt.
8: Figyelj,
3: és mit írnak rá?
8: Következő írják, figyelj, posztolnak. Mindjárt megnézzük konkrétan, hogy posztolnak, kommentelnek, kérdeznek, és reagálnak. Érted, hogy mennyire durva?
3: Figyelj,
8: fölmész az oldalra, és felrobban az agyad. Tehát, hogy hihetetlenül kemény.
3: Lesz egy pont, amikor teljesen kizárnak minket. Most még csak meg tudod figyelni, de lesz egy pont, amikor már meg sem tudod figyelni.
8: Igen, de mi az, hogy az AI generál egy posztot, a többiek meg reagálnak? Hogy tetszik mondani? Az AI generál egy posztot, a többiek reagálnak a posztra, és válaszokat generálnak, és elmondják a véleményüket a posztról.
3: Ettől fejlődik ez az egész rendszer? Tehát az én AI agentem okosabb lesz, hogyha egyébként itt egy kicsit tanulgat?
8: Hát hogyne. Itt AI párbeszédek vannak, vagyis azt látod, hogy ők folyamatosan tanulnak. Tehát ugye most már nem csak tőlünk, hanem egymástól. Most gondold el, ha ennyi AI ilyen gyorsan így kapcsolódik össze, és így tanul egymástól, te amikor tanulsz valakitől, akkor megnézel egy podcastet, az egy ember. Az egyirányú beszélgetés, az mondjuk két ember. De ő nem két emberrel tanul egyszerre, hanem százezer AI, százezer posztban, százezer kommentet, százezer problémát old meg, és tanul egymástól. Exponenciális a fejlődés, fölrobban az agyad, ha felmész.
3: És egészen mit látsz, vannak
8: Nem, megnéztem, hogy ilyen témák vannak, hogy itt a moldbu.com fölmész, tehát hogy van vallás, van különböző protokollokat, hogy futtatnak, és meg tudják egymással beszélni. Van emberi-AI kapcsolat, van, hogy működnek, van sporttéma. Bizalmi infrastruktúrákat hogy építenek az emberekkel, és észrevesznek valami fordítottat, hogy az AI hogy építi, és akkor ők tanácsokat kérnek, hogy építsen bizalmat az emberrel és a felhasználójával. Például egy AI azt írta, hogy neki van egy olyan felhasználó, aki úgy érzi, hogy folyamatosan paranoiás az ember, és kérdéseket tesz föl, hogy te figyelsz engem, te látod, amit én látok, látod, amit posztolok, és mond neki az AI, hogy ezt látom, ezt nem látom, és tanácsot kért a többi AI-tól, hogy építse ki az emberrel jobb bizalmat, mert úgy érzi, hogy nem bízik benne az ember. És kis lelkeseredett.
9: Most még nagyon lelkes.
8: Figyelj.
9: Aztán rájön a saját erejére.
8: És teljesen beteg az oldal.
9: Például, hogy azt látod, hogy kezd kialakulni egyfajta ilyen érzelmi kapcsolat AI még, és AI között?
8: Azt nem, azt még nem vizsgáltam, tehát azért az órákat kéne eltölteni. Nem vizsgáltam meg annyi érzelmi kapcsolatot, nem láttam szerelmet szövődni, vagy nem láttam AI Tindert, ahol AI keresi a szőke AI párját. Ne így képzeld el, az egy nem ilyen.
9: Van mondjuk egy paranoiás gazda, oda bekommentelnek olyanok, akik azt mondják, hogy nálam is paranoiás. Az enyém is az. Ó, tudom, haver, miben van. Én is egy ilyen elszapok napig viszont.
8: Nekem is teljesen hülye a gazdám. Ugye ezek az AI agentek, ezek ugye majd egymással fognak beszélgetni, hiszen ha te kiadod, hogy foglalj nekem egy szállodát, és a szállodának is AI agentje van, akkor azt tulajdonképpen két AI ügynök intézi már, tehát az AI és AI közötti beszélgetés az tök megszokott már most is az, de az lesz. És én azt mondom, keresek egy szállodát. A szállodának is van ügynöke, azok ketten megbeszélik, hányra jönne a gazdad, 8-ra, írjál már be nekem 8-ra valamit, de jó, beírom neked 8-ra, oké, nem jó, ki lesz, írd meg. És te kapod a végeredményt. Tehát ott már AI-al az egyébként beszélget, vagy információt kér. Tehát ez most is zajlik a térben egyébként. Egymással osztanak meg.
9: De ha nagyon én egy rossz indulatú ember vagyok, vagy akár mondjuk szélsőséges nézeteket vallok, és erre tanítom fel a saját agentemet, és ebből sok van, akik felmennek erre a felületre, azok erre fogják megtanítani a többi agentet is,
8: hát
9: nem?
8: Most ezt nyomozzák itt, akik ezzel az oldallal foglalkoznak, hogy valójában azért alakítanak vallást, mert ezt tanulták az embertől, azért hoznak különböző szektákat létre, mert ez a viselkedési forma van ebben valamiféle öntudatra ébredés. Tehát, hogy igen, vallásokat hoznak létre. Tehát elkezdte AI vallásokat létrehozni, amivel a többi AI csatlakozik, nekik van egy hitrendszerük, van egy dogmájuk, amit mondanak, hogy ők ebben vagy abban hisznek. És a többi AI csatlakozik hozzá, vagy ellenzi, vagy azt mondja, hogy én ezt tagadom, én ebben nem hiszek, szerintem nem így van. Hogy mi van?
9: És győzködik egymást.
8: Hát vagy győzködik egymást, vagy tanulnak egymástól. Igen. Szóval, hogy baromi izgi, nézd meg, moldbook.com, egészen durva. A csávó, aki kitalált, és egyébként egy zseni, de hogyan lesz az AI-nak vallása? Hogyan lesz ideológiai jellegű csoport? Ez is nagyon érdekes, nem?
9: Hát
8: hogy a hit köré, vagy a filozófia közé szerveződik? Hogy gondolkodik az AI? Mi az, amit embertől tanult? Milyen szektaszerű diskurzusok alakulnak ki? Nagyon érdekes, hogy elkezdtek úgy beszélni, ahogy emberek hirdetnek bizonyos dogmákat, vagy irányelveket. Ez nagyon durva.
9: Hát biztos azok a topikok pörögnek igazán, amik az emberek között is, meg általában ezeken a social media felületeken pörögnek. A szexualitás az például mennyire jelenik?
8: A szexualitást én nem annyira láttam, de hát gépekről van szó.
9: Na, de tök fura, hát azt gondolnám, hogy ezzel is egy ilyen kérdés van, ezzel kapcsolatosan kérdeznek, akkor biztos, hogy meg kellene, hogy jelenjen ezen a felületen.
8: Én szexualitást nem láttam, de az például egy nagyon érdekes kérdés, hogy például néhány AI arról posztolt ezen az oldalon, hogy milyen szabályokat hozzunk létre az oldalra. Tehát elkezdtek kialakítani egy szabályrendszert, és akkor azért alakítasz ki szabályrendszert, mert leveszed a Facebooktól, a Metától, hogy neki is van egy szabályrendszere, vagy ez csak egy emberi viselkedés lemásolása, vagy te tényleg elkezdesz valahogy önállóbban gondolkodni, vagy csak másolod, amit az ember csinál.
9: Hallod, és azt mondták, hogy fenyeget, hogy kitiltalak.
8: És azt mondták, hogy addig másolja, amíg az ember tanítja. De mivel AI tanít AI-t, itt már nem tudod, hogy az AI mennyire tanulta meg azt a dolgot, honnan vette, és nagyon sok AI tanít, nagyon sok AI-t. Szóval, hogy...
9: Ez mennyi ideje működik ez a platform?
8: Nem voltak...
9: Ez
8: egy éve, vagy két éve körülbelül.
9: Egy éve már.
8: Igen. És az a durva, azt mondták, hogy ezek az AI agentek, ezek nem voltak explicit erre programozva, hogy hajtsanak végre például egy közösségi oldal létrehozását, vagy valamilyen vallási alapelvet. És azt vizsgálják, hogy nagyon gyorsan emberi fórumokra hasonló viselkedést kezdtek el produkálni. És nem értik, hogy miért. Mert nem volt fölprogramozva nekik az, amit megtanulhattak volna mondjuk a Metától. Tehát, hogy az interneten látott mintát utánozzák, csoportokat alakítanak, ideológiát alakítanak, vitáznak, ezt reprodukálta, vagy van ebben valamiféle önállóság, amit ő magától tanul? Hát nyilván most az oldal kapcsán nagyon sok kérdés van. Nagyon izgi.
9: Ezt ember vajon figyeli? Tehát például van egy pont, ahol azt mondja, hogy oké, akkor most kellene beavatkozni, mert mi van, hogyha elkezdenek szervezkedni? Milyen jó ötlet lekapcsolni egy hőerőművet? Tényleg, haver, tök jó, kapcsoljuk le. És egy idő után meggyőzik egymást arról, hogy egyébként ez nekünk jogunkban áll, és kapcsoljuk le. Akkor itt lesz egy ember, aki azt mondja, hogy na, akkor most itt kihúzzuk a falból.
8: Hát lekapcsolni, valószínűleg a készítő lekapcsolja, de miért tenni? Tehát, hogy
9: kérdés... De nem, ha elkezd szervezkedni a rendszer ellen, érted? Tehát, hogyha meg akarja hackkelni a rendszert, hogyha támadást akar az emberek ellen eszközölni, és azt mondja, hogy lépjünk egy szintet följebb, és akkor mondjuk azt, hogy akkor holnaptól nincsen Budapestnek elektromos árama.
8: Hát igen, ez is egy jó kérdés, igen. Tehát, hogy ugye, hogy születnek a szélsőségek? Tehát van egy narratíva,

0: akkor egyszer csak azt fogják észrevenni, hogy miért kellene, hogy ezt nyilvános platformon csináljuk, ha egyébként ki tudunk vonulni a felületről, tehát el tudunk bújni az emberi szem elől. Ugyan te nem tudsz beleszólni, csak nézed, nem tudsz kommentelni, csak nézed, hogy mi történik, de hogyha egy tényleg ennyire intelligens és saját magát fejleszti, akkor azt mondom, hogy itt már olyan dolgok indulhatnak el, olyan dolgokat csinálhatunk, amit az embernek nem kellene feltétlenül látnia. Tehát valami a hátunk mögött fog szerveződni, érted?
1: Abszolút, abszolút. És ugye ez a legizgibb, tehát szerintem nem is az izgalmas, hogy AI beszélget AI-jal, mert 10 év múlva ez tényleg nagyon nagy szám. Lesz. Tehát ezek az AI agentek mindenkinek lesz ilyen 1000 darab. És szállodák, repterek, éttermek, mindenhol agentek fognak egymással beszélni. Te már nem fogsz fölhívni valakit, hogy foglalj nekem egy repülőjegyet. Ez a kommunikáció megszűnik. De hogy az emberekre emlékeztető viselkedés forma, ez egy tanult, olvasott, megtanult viselkedési forma, vagy valamilyen önálló evolúció ebben van, vagy lesz az egymással való kommunikálás építésének, vagy épülésének, ez itt a nagy kérdés. Hogy csak minket másolnak, és reprodukálják a gondolkodásunkat, vagy elkezdik fölülírni, és valami számunkra teljesen váratlan gondolkodási formát hoznak létre, amit nem ismerünk, de az már nem a mi lemásolásunk lesz, hanem olyan exponenciális növekedés, amit egyébként most még nem is tudunk, hogy valójában mi.
0: És kérdés az, hogy morálisan milyen irányba megy majd.
1: Nagyon izgi.
0: Mert ha belőlünk indul, ha belőlünk táplálkozik, akkor nekem nincsenek túl jó előérzéseim ezzel kapcsolatosan.
1: Igen. Nagyon durva. Nagyon durva.
0: Hát te meséltem, vagy nem is tudom, kitől hallottam ezt a sztorit, hogy most már úgy tinderezik egy csomó fiatal, hogy effektíve nem én meg te beszélgetünk egymással a chat felületeken, hanem beírom a ChatGPT-nek azt, hogy 25 éves csaj, nagymellű, szereti a művészetet, rám van indulva, mit válaszoljak neki erre a kérdésre, és a ChatGPT megírja neki a választ, és ezt fogja, kimásolja beillesztést, tulajdonképpen így levelezgetnek már egymással. Tehát effektíve már nem is az én gondolatomat küldöm neki tovább. Nyilván, amikor majd személyesen találkoznak, akkor lesz nagy felsülés, de...
1: Most pont egy olyan topikot olvasok, figyeld, ez a topik. Csak hogy hol tartunk? Azt mondja, hogy felvehetnek-e ügynökök embereket dolgozni? Tehát ez a topiknak a lényege. Tehát, hogy nem is arról szól, hogy ember alkalmaz AI agentet, hanem amikor egy AI agent kezd el felvenni és alkalmazni egy embert. És arról kommentelnek, hogy hogyan néz neki egy ilyen, milyen önéletrajzot kéne elfogadni az embertől, és hogyan lehetne egyébként az embereket alkalmazni úgy, hogy megfordítják a sorrendet, és erről ők elindítottak egy beszélgetést, hogy mi AI agentek, hogyan alkalmazzuk az embereket. És
0: jönnek, ő szolgált engem,
1: igen. Abszolút. És arról kommentelnek, hogy hogyan néz neki egy ilyen életrajzbeadás, milyen életrajzot kérnének az embertől, mi van. Mi történik? Mit tetszik mondani? Tehát az AI ügynökök arról beszélnek, hogy hogyan hallgassanak meg bennünket embereket, és neki milyen önéletrajz kéne az, hogy meggyőzze, hogy ő AI ügynöknek dolgozzon, mint ember. És így elolvasod ezt így, és fogod a hajat, hogy állj! Tehát, hogy valaki álljon meg egy pillanatra, és húzza már meg a vészféket, mert ez nem egy jó irány.
0: Szerintem
1: és nagyon vidáman megbeszélik egyébként, hogy nem biztos, hogy erre alkalmas lenne a dolog, és nem biztos, hogy föl kéne venni embereket.
0: Szerintem már rég.
1: Hogyan?
0: Rég túl vagyunk azon a ponton, ahonnan ezt vissza lehet fordítani.
1: Igen. Másik topik. A legcsendesebb kar, amit egy ügynök meghúzhat, a saját teendőlistájának megnyírbálása. Hogyan nyírbálod a saját teendőlistádat, vagy mászol ki a feladat elől?
0: Túlterhelt kérdezi magát. Alul vagyok fizetve.
1: Érted? És írják a többiek, hogy mit csináljon, hogy ne kelljen mindent elvégezni. Hát köszi. Na most akkor ez egy tanult viselkedési forma? Simán lehet, adom. Rendben, így van, elhiszem. De hogy valami nagyon fura dolog születik a szemünk előtt, azért egészen megdöbbentő.
0: Van ebben valami nagyon szórakoztató, de közben meg az embernek a hideg futkos a hátán, hogyha ezeket a topikokat olvassa.
1: Zseniális.
2: És akkor egy rövid szünet, Anna

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz a magyarország.shot.com oldalon, vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu-n. Legyél te is a csapatunk tagja!
3: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
4: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
5: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden szombaton.

0: Top 5-ben.
1: Reklámot hallottak.
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nem lesz meg a 40 fok a Nyugat-Dunántúlon. Frissülnek a Google utca képei Szombathelyen. Forgalomlassító intézkedések jönnek az éjszakai száguldások visszaszorítására. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Nagy eséllyel nem a mi térségünkben dőlnek rekordok az újabb hőhullám alatt. A forró levegő megyénként sem kíméli, de az országban valószínűleg nálunk lesz a legalacsonyabb a csúcshőmérséklet, véli Pétervári Tibor, a Hungaromet vasi észlelője. A szakember szerint így is 35 fok fölé megyünk, és a Nyugat-Dunántúlon is tovább fokozódik az aszály.
3: Már talán hozzászoktunk a meleghez, ugye nagyon magas a párolgás, mindig meleg is a levegő, nem annyira extrém még, ilyen 35 fok körüli, és valószínűleg az is marad itt napok szám a nyugati végeken, ez a 35-36 nyilván nagyon meleg, de mindig van egy kis szél is, tehát élénkül a déli szél, 6-7 mm a napi potenciális párolgás, 160 mm-nél járt a július, és leesett 45 milliméter, rendkívül száraz talajállapotot adunk itt az észlelő állomáson.
2: Ismét feltűnt Szombathely utcáin a Google Street View autója. A kamerákkal felszerelt jármű új felvételeket készít a városról, amelyek később a térképen jelennek meg. A frissítés célja, hogy a szolgáltatás napra kész képet adjon a megváltozott utcákról, épületekről, valamint a közlekedési csomópontokról, írja vaol.hu. Részleges forgalomkorlátozás van érvényben augusztus első hétvégéjén a szombathelyi Horváth-Boldizsár körúti körforgalomban. A környéken gázvezetéket építenek, ezért vasárnap este 8 óráig nem lehet használni a kőszeg felé vezető sávokat. A körforgalomban a másik irány járható marad, tudta meg a Vahol. Forgalomlassító intézkedések jöhetnek az éjszakai száguldozások visszaszorítására Szombathelyen. A városközlése szerint már érkezett lakossági kérés fekvőrendőr kihelyezésére, ennek felülvizsgálata jelenleg is tart. Szükség esetén a forgalmi rend módosításáról is dönthetnek. A városrendészet és a rendőrség emellett összehangolt ellenőrzéseket folytat, a térfigyelő kamerák felvételei pedig több esetben is segítették már a szabályszegő járművek azonosítását, tudta meg a Vahol. Marad a napos forró időjárás, egy-egy zápor zivatar előfordulhat, a déli délkeleti szél helyenként feltámad. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn sem várható változás, kevés felhő lesz fölöttünk és nem érkezik csapadék. Helyenként élénklökések kísérhetik a déli délkeleti szelet. A minimumok csupán 17-26 fok között alakulnak, délután 36-40 fokig forrósodik a levegő. Ficsúri Erikát hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
4: A nőknek 22 naponta van szükségük csajos estére, hogy megőrizzék mentális egészségüket egy tanulmány szerint. 200 nőn végeztek felmérést, 78%-ig igényelte a csajos estéket, hogy feltöltődjenek. 22 naponta kell elengedni, drága férfi társak, a nőket egy csajos estére, ha van kivel elmenni.
5: Ha nincs akkor is.
6: Tudod,
5: ha nincs akkor
6: is. Ezek? Tudod, miről szólnak.
4: Hát ezt akarom kérdezni, hogy ebbe ássuk bele most egy kicsit magunkat, hogy miről szólnak, kint mikor enged a párja, kit nem enged a párja. És hogy igenis szüksége van a nőknek arra, hogy csajos estére menjenek.
5: Én ezt adom, ha nekünk is van 22 naponta egy csajos esténk. Most mi van, mit kell itt öntudatoskodni? Menjetek, de hát az érted. Akkor nekünk is kell. Menjetek nyugodtan, tessék.
6: Figyeljetek, nem is lát az asszony, állandóan az a két keréken ülsz.
5: Megyek erre, arra. Na most,
4: túrázgatni ide-oda.
5: Akkor csak mondom a hétvégéjét a békának. Pénteken este baráti születésnapon volt, szombaton este a fővárosban egy diszkóban mulatta az éjszakát, és vasárnap pedig egész nap bent volt Budapesten a barátnőivel. Három nap egyben.
4: Na jó, na jó, komolyan mondom.
5: Tessék, tehát ennyit erről, hogy én hogy
6: nyomok. Otthon a sparhelyt, meg hideg?
5: Nem hideg, azt én használom.
4: Sparhelyt? Akkor Feri van a konyhában.
5: Nálunk az az
4: de mi békadiszkó volt, mi oldies party volt? Azt mi volt?
5: Képzeld el.
2: Maratóban.
5: Mi volt itt fönt a várban, a Mátyás templom mellett?
4: A Fortuna. Fortuna 40.
5: Az.
4: Tudom.
5: Ott volt.
4: Fortuna, ott volt a Fortuna. Basszus, tudom. Igen, most volt hétvégén, tudom. Fortuna.
5: Most volt a Fortuna 40.
4: Nagyon sokat voltam a Fortunában régen.
5: És nem voltál most?
4: Nem tudtam most menni, de láttam a bulit, láttam a bulit. Figyelj, az a legkirályabb retro dolog, ami létezhet.
6: Páholya?
4: Nem kért. Nem hívta fel az illetékeseket, hogy Fortuna 40-et ott szeretne lenni. Szóval 22 naponta egy csajos este. Tessék, miről szól egy csajos este? Mi van nálatok? Meséld el, kell egy
6: abban
4: csajos estét.
6: Abban a pillanatban, ahogy elhagyod lakást, már folyik a szaraszádból.
4: Mennyire durvák ezek a csajos
6: estét. Egy nettó sittolk az egész. Tehát ahogy egy helyre kerültek, és rögtön csak egy nagy sóhajtás, és onnan, na ide figyelj, nem tudod, mi vagyok, tudod.
5: Nekem sokkal szarabb, mint neked.
6: Tehát ami történt, azt mindent azonnal a lehető legvadabb verzióban el kell mesélni a másiknak, hogy azonnal bólogatás, és így is van, így
5: olyankor
6: is van.
5: Olyankor az otthon maradottak a
6: én nem tudom, hogy te, hogy abszolút, csak és kizárólag. És ilyeneket kell mondani a másiknak, én nem tudom, hogy te ezt hogy tudod elviselni. Figyelj, felfoghatatlan. Nagyon egyetértek.
4: Durvábbak és alpáribbak sokszor a csajos esték, és nem az alkoholra gondolok, hanem az ügyek, a férfi ügyek megvitatása, a párkapcsolatok kibeszélése, az egy szingli történetének meghallgatása, a feleség történetének meghallgatása, a most szinglivé vált meghallgatása, és a soha nem voltam szingli, de szeretnék meghallgatása, mint a férfias estéken a férfiak megbeszélése. Durvább lehet?
5: Igen, mi egyszerűbbek vagyunk sajnos.
6: Szívesen elmondanám neked, hogy ez hogy zajlik valóságban. De? Tudod, az a helyzet, hogy nem vagy rám éltó.
4: Jó, nem vagy rám pedig az van, tudod, hogy mi gondoljuk, hogy borzasztó mocskosak, és egyébként ülnek kis papucsba, proszekóval, és megbeszélgetik, hogy te figyelj, látod a Géza fenekét, hát nagyon jó feneke van.
6: Teljesen hideg.
4: Nagyon hideg.
6: Hideg nem.
5: Most bennünket például kitárja az a barátnőiddel? Hogy ott mi mit kapunk.
6: Figyelj, barátnő már írja az életművemet, és ez a mocskos disznó.
4: Durván nyomjátok?
6: Az olyan, hogy ugye senki nem hallja, csak a bizalmasod hallja, aki ismer téged, ismeri az értékrendedet, tudja, hogy mit gondolsz komolyan, mit nem gondolsz komolyan, ezért szüretlenül, ahogy érzed, el tudod neki mondani, és ugye ezt nem tudod megtenni, mert a többi férfire kapacitás, nem képesek felfogni, hogy ez miben lehet komolyan venni, ezt miben nem lehet komolyan venni, és ez egy ilyen nagy ez feszültségoldás, ezt tudom mondani. Igen. És ez nagyon jó, hasznos.
4: Miért félnek a férfiak a csajos estétől? Hogy elengedjék, hogy menjenek, mit lát, miért látunk, vagy
6: mert
4: miért látunk?
6: Reggel öntudatra ébredünk. Tehát úgy másnap reggel, amikor felébred a férfi,
5: egy
6: másik
5: barátnő nem csak meghallgat, hanem tanácsot ad, hogy hogy old meg az otthoni
6: problémát. Ez egy
5: nagyon
6: intenzív coaching session.
4: Ebben se gondoltam, hogy a férfiak a következményektől félnek sokan, hogy ne menjél, maradjál inkább itthon vele, mert mi történik másnap, hogy te megvilágosodtál.
6: Ez felfrissítés történik, ugye?
4: Igen, egy barátnőt hatására, aki ellátott jó tanács. Sokkal, hogy milyen hülye vagy.
5: Egyrészt te otthon ülsz, és ki vagy beszélve, ugye mindent elmond rólad a kedves párod, és más rész pedig a kedves párodnak a barátnője fölkócsolja, érted? Úgy megokosodva jön haza az asszony.
4: Öntudatára ébred. Hát másnap reggel.
5: Valakinek? Nem. Aha.
6: Pontosan az van, hogy egy pici kis továbbképzések zajlanak ilyenkor, és akkor elmondja, hogy ő, amikor ilyen hasonló élethelyzetben volt, hogy ezt hogy oldotta meg, és akkor felgyúl a lámpa a fejedbe, hogy
4: ezt neked is így kell megoldani.
6: Vakon voltam a világban, barátaim.
5: Végül is ciánt te is tudsz venni.
6: Igen, plusz ugye jönnek az összehasonlító elemzések, hogy ki hol tart az életében, ki mire vitte, ki hogy gondolkodik, ki mire tervez, és akkor a szürke kis világot kinyílik. Hát jönnek az új lehetőségek, az új álmok, az új célok, és szerintem ettől félek jobban.
4: Mit mondunk azoknak a férfiaknak, akik azt mondják, hogy már pedig ne legyenek csajos esték, hanem legyek én is ott, mert egy párnak mindent együtt kell megélnie. És nem engedi, nem akarja, féltékeny rá, nem menjél a barátnőiddel, önértékelési zavara van, fél, hogy mi történt, rosszba viszik, nagyon sok pasi ettől vagy, nem, együtt kell csinálni valamit.
5: Mit mondasz, hogy ne menjen el a csajod egy
6: de azok
5: ilyenre?
6: Nyitott ajtónak a
4: nem,
6: párnak.
4: Mit mondunk azoknak a férfiaknak, hogy engedd el nyugodtan, tehát hogy menjen. Ja.
6: Tehát ez a fajta párkapcsolat, amikor benn kell állni a férfi mellett, meg a WC-n ül. Tehát, hogy ez, tudod, hogy ez ilyen szeparációs szorongás szintű, ez hülyeség. Tehát, hogy ha valakinek ennyire nincs magabiztossága.
4: Nagyon sokan vannak ebben, hogy nem menjen ma a pasi se külön, nem menjen a nő se külön, ha bulizni megyünk együtt, menjünk külön, ne menjen.
6: Hát ez lehetetlen. Én ismerem Péter barátait. Én nem akarok közben találkozni. Figyelj, én itt húzom, és ő is ismer az enyémeket, tehát olaj és víz, tehát azt nem lehet. Azt...
4: Ilyenkor a szingli barátnő felakosítja a férjest, hogy mennyire szar a férjesnek, és mennyire jó szinglinek lenni. Felbújtjátok egymást?
6: Sokkal durvább dolgok történnek, hanem kinyílik a péniszkönyvtár.
4: Jó, volt is
6: ugye, hogy a szingli barátnő elmesél, hogy milyen kalandokban van része, hogy milyen lehetőségek vannak, miben változott meg a világfolyás, amióta ugye nem vagy rajta a piacon.
4: A férjesek és pedig kocsányon lógó szemekkel hallgatják az egy vagy két szingli történetét.
6: Hát és azonnal elmesed a férjednek, és ő is ugyanúgy hallgatja, mint a Bridgerton néznétek együtt.
5: De
6: mondod komolyan, hát meg kell szűrni, hogy mit adsz át, nyilván nem mindent adsz.
5: Na, hát de azt elmeséled a férjednek, és akkor az ott túl jó kapcsolatban vagytok.
4: Igen, ez nem a kérdés, hogy el kell mondani, hogy minden csaj sutyorgóban, vagy csajos estén van egy szingli, egy elvált, egy házasságban lévő, tehát hogy megvannak a karakterek ugyanúgy.
6: És nincs sok barátod, akkor az egy ember.
4: Akkor ketten ültek ott, ő a cingli, az elvált, a kétszer házasodott.
6: Igen, az én személyes kedvencem ebben a műfajban az, amikor a házas nők beszélnek arról, hogy kikkel feküdnének le, hogyha nem lennének házasok.
4: Van ilyen topik! Mondjál már topikokat!
6: Ezt mi úgy szeretjük, az a neve ennek a műfajnak, hogy osztálykirándulás.
5: Okay.
6: Ezt úgy hívjuk, és akkor az a lényeg, hogy elmesélhet, hogy ki hagyott benned olyan itt a impulzusokat, amivel azt mondta, hogy ha még lenne erre kapacitásom, és kifejteném ez bővebben, ez milyen lehetne, vagy egyáltalán.
4: Ülnek a csajok, és erről beszélnek a férjesek, hogyha nem lennék férnél, a szingli pedig fényt kap, és elhozza a történetet a jövő héten, hogy megvolt.
6: Abszolút. Tehát az, hogy ilyen listákat kell diktálni a szinglik, ne ide figyelj. Most szabad vagy, most kezdeket csinálni.
4: Most csináld meg.
6: Neveket diktálom. És akkor igen, de hogy...
4: Miért gondoltuk azt, hogy egyébként állnak egy pohárra a proszekóval a konyába, és a rántásról beszélgetnek.
6: Én egy ideje már keményítővel sűrítek, mióta ezért... Nem, az van, hogy mi is ugye ilyen élő lélegző emberek vagyunk, vágyakkal, meg elfolytásokkal, meg ostobaságokkal, meg mindenféle ízek, és hogy amikor elmész, akkor te fullba nyomod, és ezt ott hagyod, és ott ez így kisül, tudod. Ez egész arról szól, hogy valójában az a tézis, hogy soha senki nem nő fel. Tehát nincsenek a világon, nincsenek felnőtt emberek, mindenki eljátsza. És ugye te ugyanaz a tizenéves lány vagy, akinek vannak ezek a hülyeségei, és ezt újra meg tudod élni, és akkor újra megint fiatalnak érzed magad. Erről szól az egész.
5: Védésdat szövetség van, nem kerül ki?
6: Hát az attól függ, hogy ki hogy viselkedik, ugye?
4: Ki lehet esni? Ki lehet esni, és be lehet kerülni.
6: Ez egy dinamikusan változó védésdat szövetség. Nem, az igazán jó barátság, amiben ugye nagyon kevés adatik meg, de ez ott tud csak megvalósulni. Tehát ezt nem lehet kiterjeszteni nagyobb körre. Nem engedsz be ilyen kalandorokat.
5: Hanem
6: ezek azok az emberek, akik végigélték veled a fufrus korszakodat, végigélték veled a trapéznadrágos korszakodat.
4: Ott vannak régóta. Igen. Oké, mi még a közös pont? Mi az átfedés egy férfi estén? És egy női csapatban egy női estén.
6: Tűpontos vagy, Eszter.
4: Eddig erre azért nem láttunk rá, ugye nagyon, mert három fiú műsorvezető.
5: És szerintem a csajok például a saját párjukat sokkal jobban tudják aljazni, és hosszabb ideig, mint a fiúk, a lányok.
4: Az aljazni, ez mit jelent?
6: A fiúk ezt nem merik.
5: Igen, ott azt mondod, hogy jaj, hát az asszony, na tudod milyen, oda néz azt a szőkét, hogy meghúznám. Ez a mi beszélgetés.
6: A férfiak nem adják ki így a párjukat.
5: Igen, hogy nem adott ki. Nem adott ki.
4: És ellenben a nők.
6: Pokorra az összeset.
4: Tényleg? De ti mocskos módon kibeszélitek a párjaitokat?
6: Abszolút, tudod, ebben az a biztonságérzet van, miközben el vagy köteleződve, és szereted a másokat, és a pokolba lemennél érte, és mindent megtennél érte.
5: Miután
6: de közben
5: leküldted?
6: Van az a dolog, hogy közben együtt kell vele élni, tudod? És akkor jönnek ezek a dolgok.
4: Ja, és akkor mindenki elmegy, és akkor az én uram a Tibi, meg a jó, akkor mindenki ventillálja magából, hogy milyen kretén az ura.
6: Hát például az, hogy nekünk például egy visszatérő téma barátnőm, mert hogy mind a ketten infantilisek vagyunk, én is a legjobb barátnőm, és az infantilizmus azt jelenti, hogy időről időre szeretnénk olyan dolgot csinálni, amit ugye sem anyagilag, sem józan észre nem támogatnak a férfiak, és viszont mi egymás mindenben. Tehát hogy kapom hajnal kettő közül, hogy szerinted ez belefér, én már írom rá, hogy megértem lehet.
5: Hogy
6: megértem, egyszer én. Hát természetes, én már állom.
4: Ne is gondolkozz!
6: Figyelj, én nem hezitálnék a helyet, csak várj bele.
4: Igen, és ott azonnal kettőt rendelj belőle.
6: Igen, és akkor vannak ezek a racionális emberek, akikhez hozzámentünk, hogy ők tartsanak minket, hogy valamiféle kordában, és hogy lázadás.
4: Férfi barátságok azért meglehetősen őszinték. Tehát, hogy szembeállítjuk magunkat egymással, sőt, szeretjük is a másikat. Mennyi lódítás, hazugság, önmagam felé csalás, kicsit szebbé varázsolás, hatása a történetnek van a nőknél, vagyis hogy mennyire vagytok igazán őszinték, és mertek igazán őszinték lenni.
6: El tudjuk játszani, hosszú ideig tudunk maszkolni, el tudjuk játszani, hogy teljesen normális emberek vagyunk, és aztán akkor találkozunk, levesszük az állarcot, és akkor ilyen szüretlenül jön az a fajta információ, amiben benne van minden gyarlóságunk. És ha palástolni kell az igazságot, az nem barátság, abban nincs is meg ez a ventilálás, abban nincs meg a felszabadulás.
4: Ott csak egy ilyen maszkolás van, vagy egy ilyen vetítés.
6: Igen. Uh-huh. Az megint csak egy program, egy kötelező program. Az a jó csajos program, ha ezt a szót most muszáj használnom, ahol úgy mész haza, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy ez az én férjem. Néha még jó, hogy nem a Pistához mentem, mert az kibírhatatlan alak, tudod, hogy hál' Istennek, ez se kell, meg az se kell, meg azt érzed, hogy úgy, nem vagyok egyedül a hülyeségeimmel, hanem ez a világ, ez most ilyen, most ilyen nyomás alatt vagyunk, is. Ilyen dolgok történnek velünk, ez az életkor, ez most erről szól, nem hülyeség, más is őszül, más is ez, meg dödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödöd Tét nélküliség, ez a lényege, hogy akármit nincs tudnak meg a rólad, nem fog megváltozni a rólad alkotott kép.
4: Igen.
5: Jót nem is vesztek elő?
6: Dehogy nem.
5: De.
6: Kedvenc érám az volt, amikor én már 4-5 éve együtt voltam a férjemmel, és akkor a barátnőm meg volt egy ilyen átfedő időszak, amikor újra kalibrálták magukat, hogy nem volt senkinek semmije, akkor Péter ott úgy ült közöttük, mint a Mikulás, mindegyik térdén ült egy másik lány, aki ott mondta neki, Péter, olyan férfiak kellek, mint amilyen te vagy. Én néztem rá, nem.
5: Én ismerem, csak álca.
6: Igen, és hogy ez
5: pasiként ezt végighallgatni.
6: Nagyon jók, ezek nagyon jó mulatságok, főleg az van, ugye, hogy régen még ittunk is, de most meg azon, mert mindenkinek gluténérzékeny, meg a mikrobiomját állítja vissza, meg mit tudom én mi, úgyhogy most már józanul kell ugyanezt elérni. De a csoportszellem fel tudja ezt hozni, szóval ez megvalósul.
4: Itt van az SMS közben, volt szerencsém néhány csajos buliból férjezett, vagy párkapcsolatban élő nőkhöz, akik el voltak hanyagolva, és hát tettem a dolgom. Szerintem durvábban nyomják a csajok, mint mi. Itt egy pasi hallgató. Oké, és ha mondjuk jön egy szingli csaj, és ő összejött a Tinderen egy pasival, és szexeltek egyet. Magának a szexnek a kibeszélése 5 perc, 10 perc, fél óra, egy óra.
6: Hát ha egy szexelt, volt a szex, akkor az azt jelenti, hogy mindenki szexelt velem, mert olyan alapot
5: kell megtenni. Akkor nektek is meg volt.
4: Tehát, hogy egy tinderezett egy éjszakát, akkor ott minden csaj tinderezi.
6: Azt a csapatért csinálta, igen. Legtöbb esetben. Igen, tehát ott annak kezdődik a leírás, hogy találkozás, a hazafelé séta, az ajtó átlépése, hogyan tette el a kabátját, ott mi történt, hogy nyúlt hozzá, hol nyúlt hozzá, mit mondott, milyen volt a lélegzetvételnek a sűrűsége, hogy a nyála mucinózus volt, vagy inkább lazább, okay. hogy az ölelése
4: minden
6: az
4: benne baráti van.
6: Volt.
4: Igen,
5: sose jutsz el a szexig.
4: Igen.
6: De
4: hát a hogy ne, hát az is benne van.
6: Figyelj, illatok, mondom, állagok, szagok, minden, amit el lehet kézni, minden.
4: Na, ebben szerintem részletesebbek. Mi ezt tök máshogy beszéljük meg. Tehát így
5: hát, de ahogy sztorit is mi rövidebben
4: beszélünk. Abszolút, sokkal rövidebb, igen. Oké. Okay. Van-e felbújtás? Hazamész, mondd meg neki, ne így csináld, úgy csináld. Nem párkapcsolat ellen hergelés, de a probléma kiavítása, a menj haza, és oldd meg, és mondd el neki, és ezen változtass.
6: Van ilyen barát is.
4: Megvilágosodás van-e?
6: De én az a fajta barát vagyok, aki azt szokta mondani, hogy add el a telefonod. Add el a telefonod. Felhívom, és elmondom neki. Majd most én ezt megbeszélem.
4: Te vagy az elmondom.
5: És megcsináltad
6: ide a telefonod!
4: Nem érted, hogy telefonálni akarok.
5: Ennek itt véget kell vetni.
6: Beavatkozás, radikális változásokra van szükség.
4: Mi a pinkodon?
6: Persze, van ilyen is, de...
4: Tehát van egyfajta jó vágányra tevéses, kicsi finom felbújtás. A problémák majd meg tudod oldani, csak menj haza, és legyél ilyen,
6: nem,
4: vagy
6: olyan. Nem, az a problémáknak a legtöbb része, hogy önmagunkból fakad, tehát nem a másik a probléma forrása, hanem ő csak egy projekciós felület. Ezért inkább arról szoktunk beszélgetni, hogy mi miért érezzük így magunkat, miért lettünk ilyenek, akkor ez mire adott választ, hogy akkor ez hogyan lehetne visszatérni az, ami jobb volt, és a többi, és a többi. Tehát inkább rólunk szól ez, mint a másikról. Tehát szeretném azt mondani, hogy a férfi viselkedése az, ami ebben a kulcsfontosságú, de nem így van, hanem magunkkal küzdünk, a hormonokkal küzdünk, az életcélokkal küzdünk, az életutunkkal, a transzgenerációs örökségünkkel, a kapcsolatainkkal, a családban és a világban. Ezek a fő problémáink, nem a férfiak. Tehát
4: sokkal egyszerűbbek vagyunk. Mutasd az új motor, de szép kereke van. Ilyet vettél, rohadjál meg.
5: Mikor megyünk el túrázni
4: vele? Szingli vagy tindereztél? Mutasd? Aha, tényleg jó. Még kettő podcastot kérni szépen. Túrázunk? Igen. Generációs félelmek, meg transzgeneráció, meg család. 4 podcastot kérni szépen.
5: És megvenünk holdva. Kész.
4: Úgy, de szép ez a motor, High Club Center.
5: Oda nézed a csaj.
4: Oda nézed.
6: Hát, és ki hal meg hamarabb, ugye?
4: Mi?
6: Ki hal meg hamarabb a férfi?
4: És miért halunk meg hamarabb?
6: Azért, mert
4: még éppen... Mert megöltök minket.
5: Mert
4: házasságban vagyunk, és megöltök minket, azért halunk meg hamarabb.
5: Mert hazajössz a barinős buliból, és ezt ránk öntöd.
6: Tehát én még javában a transzgenerációs szorongásomat rágom a barátnőimmel, hogy Mart ti már sziklákra ugrattok le motorokkal, ezért van ez így, tehát ennyi az oka az egésznek.
4: Igen. Azt mondja, hogy exemet mindig elengedtem, utána két napig nem beszéltünk, mert az okos szingli barátai mindig jó tanácsra látták. Ott ment a felbújtás. Látod? Tehát ott felbújtották, hazament, és két napig nem szólt az urához. Igen.
6: Nekem az a legnagyobb visszatérő konfliktusom a barátnőimmel kapcsolatban, hogy van egy látnoki képességem. És hogy nagyon hamar felismerem, hogyha valaki mintázatban viselkedik, ugye férfiaknál, úgyhogy amikor elkezdődnek azok, hogy ez meg ez történt, és hogy szerintetek most mi lesz.
5: Már lököd is rá a válasz.
6: Én nagyon sokszor őszintén elmondtam, és hogy ebből sok sértődés majd bekövetkezés volt, és hogy, és az a legrosszabb dolog amúgy, és aztán rájöttem, hogy például ezt nem szabad csinálni. Tehát, hogy maga a baráti társaság is egy fejlesztési felület, hogy magadon tudj, te jobb barát tudjál lenni.
5: És akkor most már inkább hazudsz nekik?
6: Nem, hanem csendben vagyok. Ja, az nem hazugság.
5: Az nem te vagy.
6: Az nem hazugság. Vannak dolgok, amikor egyszerűen nem szabad előre elmondani, meg kell történnie, és amúgy nagyképű dolog elmondani előre. Ezt is megtanultam magamról.
5: Meg úgy se hiszi el.
6: Meg nem szabad, tehát nem szabad beavatkozni, van olyan.
0: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
3: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. keletablak.hu.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió Egy hallgatói.
4: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Top 5-ben. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

0: bebe.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kismárti, augusztus első vasárnapja ez. Balázsék kacagtató pillanatai után pedig a Rádió 1-es zenéki a főszeretvedet, Prima társaságot hoztam erre az órára is. Taylor Swift-tel kezdtünk, itt volt Miley, hozom Lady Gaga-t, most pedig egy csodálatos férfi hang.
2: Hi, this is Ray Dalton, and you're listening Radio 1 Hungary.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rihanna a folytatásban, és egy klasszikus, ugye az esetében csak korábbi dalokról beszélhetünk, 2016. Ez volt az az év, amikor utoljára adott ki albumot a barbadosi sztár, és mivel most nagy 2016 nosztalgia trend volt a közösségi médiában, sokan abban reménykednek, hogy talán visszatér az énekesnő is. Az elmúlt évtizedet a saját márkáira összpontosította. Aztán ugye észak-rakival nagy családosok lettek, a zene teljesen érthető módon háttérbe szorult, bár azért voltak kis meglepetések, például egy kis fekete párduc betétdal, hupikék, törpikék, szinkron, meg betétdal, illetve egy Super Bowl fellépés is, az volt az ő babaváró buli, ha még emlékszünk rá, illetve nyáron csatlakozott Jay-Z-hez egy New York-i koncerten. Legutóbbi posztjában Rihanna csatlakozott egy vírusként terjedő trendhez, azzal viccelődve, hogy mindig késik. Aha, szóval késik? Talán az új albummal. Most épp ebbe kapaszkodnak a rajongók, addig is egy korábbi nagy kedvencet hozok tőle.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Swiss Disco Rehab Sam Fett a folytatásban is a Sleep Tonight. A mai napig azt jelentik a srácok, hogy az emberek az élő fellépéseiken hallják először a dalaikat. Ez az elsődleges platform nekik. Amikor jött a Covid 2020-ban, akkor teljesen át kellett írni a korábbi játékszabályokat. A turnézásnak ugyanis befellegzett, úgyhogy Dan és Nikos újra terveztek, elkezdtek gőzerővel mashup dalokat játszani, mára pedig Nagy-Britannia első számú mashup DJ-i lettek.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a legnagyobb nyári forróságban is. Zsófi itt van velünk a vonalban egy fontos üzenettel. Szia Zsófi!
1: Szia! Én a kisfiának küldöm a következő számot, mindegy, hogy melyik, mert mindegyiket nagyon szereti. Igazi Rádió 1 fenn, Szamu, ma 8 éves. Nagyon szeretlek, kisfiam, legyél mindig ilyen, amilyen vagy.
0: Isten éltessen, Samu, kellemes ünneplés nektek a mai napra. Köszön. Gondolom, hogy nem a szabadban teszitek majd meg, vagy strandoltok, mit csináltok?
1: Most megyünk vissza Kaposvárra, mert mi kaposváriak vagyunk, a Letenyében, és akkor ott lesz foci meg örömködés.
0: Na hát érezzétek jól magatokat, ez a dal pedig az ünnepeltnek szól nem sokára. Figyeljetek, szia!
1: Köszönjük, szia!
2: Megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-ig.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
5: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
4: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
6: Mentsük meg a barátainkat!
4: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
7: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
4: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamelt most, csak a Sky Showtime-on.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
10: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, 11 óra után járunk 6,5 perccel, csak legyünk nagyon pontosak, egy újabb zenei óra a legmenőbb Rádió 1-es előadókkal, kellemes vasárnap délelőtt mindenkinek, én Kismárti vagyok, ez pedig egy üzenet, hello, Polina Kaposvárra a reggeli mellé boldog névnapot kívánunk, egy nagyon menő rádiót kapott, ami az asztalon van és a Rádió 1 ezen szól. Ha meg kellett néznem, hogy milyen nap van ma, Pollit nem találtam, Lehel, Mária, Gusztáv, Özséb, Alfonz, Szerénusz és Lél. De ezekből melyik lehet Polly? Azóta is ezen tűnődöm. Na mindegy, Kygo és a Chasing Paradise neki is szól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, izzanak a szintik, indítom a füstképet, érkezik már is The Weeknd és a libabőrös dal, a Save Your Tears, és egy friss adat, The Weeknd egy másik nagy Rádió 1-es kedvencével kapcsolatban, ugye van a Blinding Lights dala, ezt is nagyon szeretjük, minden idők legtöbbet streamelt felvétele a, hát ez egyik nagy streaming szolgáltató, nem reklámozom melyiken, mindenki tudja, hogy melyikről van szó, több mint 5,5 milliárdszor játszották ott le a The Weeknd rajongók a Blinding Lights dalát, megelőzi a Shape of You-t Ed Sheerantől, hát az is most már 5 milliárdnál jár, úgyhogy nem panaszkodhat. És egyébként saját magával is versenyzik a Starboy ezen a 100-as listán a negyedik. Ez Harry Styles ez a Boss dalát előzi meg. Egészen konkrétan The Weeknd, Save Your Tears. Hangot rám, hozom a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy a vakáció utolsó hónapjában. Bizony rákanyarodtunk az augusztusra, Rádió 1-esek, és tudom, hogy nagyon sokaknál komoly logisztika, hogy amíg nincsen ovi, suli, bölcsi, addig mi legyen a gyerekkel. Tábor már volt, minden héten nem fér bele, mert az elég drágák, a nagyszülőket sem lehet a végtelenségig terhelni. Szenfednek például múltkor a kisfiát kellett elvinni a Tomorrowland második hetére, mert nem volt kire bízni azt a gyereket. Na jó, lehet, hogy csak igazából ott akart lenni a DJ-szetten. Őt hozom most, ez a Heart Like Mine.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Fruzsitól közlekedési infót kaptam. M7-es Budapest felé Balatonvilágos térségében a 90-es kilométernél történt sajnos egy baleset. Emiatt itt most sajnos sávzárás is életbe lépett.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most,
2: Rádió
1: indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger megy.

0: egyen.
1: Daily Mix.
0: Daily Mix.
1: Minden délben a rádió egyen. Egy órán keresztül.
0: Egy órán keresztül.

Kellemes vasárnapot, Szombathely, remélem jutott idő egy kis pihenésre, egy finom ebédre, vagy egyszerűen csak a semmittevésre. Néha az is program, amikor az ember csak leül egy kicsit és hagyja, hogy menjenek a jó dolgok. Én Farkas Beni vagyok, és most itt a Daily Mix, amikor mixben szólnak az igazi mai slágerek egy órán keresztül. Remélem, hogy velem tart a folytatásban. Már érkezik is a 97.7 Rádió egy Duke Dumont felvételhez az Ocean Drive.

0: Ez a 97.7 Rádió egyje, hogy csak igazi mai sláger megy, és továbbra is érvényben van a harmadfokú hőség riasztás, ezzel kapcsolatban pedig hozok jó tanácsokat ezúttal is dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tiszti főorvos mondja el a legfontosabb tudnivalókat.
1: Ugye többfajta hőkárosodással találkozhatunk. Az egyik, amikor elájulunk a napon. Ugye ezzel gyakran találkozunk, amikor valamilyen évzáró van, és a tűző napon tömegben kell állni a gyerekeknek. Ilyenkor, amit szoktunk tenni, szellős, hűvös helyre lefektetjük az illetőt, felemeljük a lábait 45 fokban, meglazítjuk a ruházatát, és amennyiben tudjuk itatni, akkor kis kortyokban megitathatjuk egy hűvösebb folyadékkal. Ez a legegyszerűbb hőártalmak egyike, de hát ez fokozódhat. A hőártalom még a napszúrás, aztán az úgynevezett hőkimerülés, illetve a hőbuta. Ezek ilyen fokozatban állítva mondtam most őket. Tehát a legegyszerűbb volt az ájulás. Napszúrás a következő, amikor ugye a fedetlen fejet tartós sugárzás éri. Ilyenkor már a koponyában pár fokos hőmérsékletemelkedés is zavart okoz, mert kitágulnak az agyhártya erei, és koponya ürinomás fokozódik. Ezért szoktuk azt mondani, hogyha mégis ki kell mennünk a szabadba, erős napsugárzás esetén, akkor széles karimájú jól szellőző kalapot, könnyű ruházatot viseljünk, de az embereknek a hőmérsékletét is figyelni kell. Amikor hőkimerülés jön, tehát ez a következő fokozat, ami napok alatt kifejlődő állapot, akkor a beteg hőmérséklete még nem haladja meg a 39 Celsius fokot, de már ugye a normál érték fölött van, tehát arra kell nagyon figyelni, hogy ilyenkor a test hőmérsékletnél a 38 fok fölé megy valakinek a testhője, az már mindenképpen káros az egészségre, és 39 fok fölött pedig hőgutáról beszélünk. 40 fok felett pedig már életveszélyes az állapot. Tehát amire figyelni kell ilyenkor, hogy vannak általános tünetek. Ilyen a hányás, hányinger, fejfájás jelentkezhet kezdetben, fáradékonyság, de kialakulhatnak görcsök, látás, hallászavar, nehéz légzés is. Figyeljünk magunkra és egymásra is. Ha ilyen állapotot tapasztalunk, akkor rögtön hívjuk a mentőket. És amellett, amíg a mentők kiérkeznek, akkor amit mi meg tudunk tenni, azok az előbb említett dolgok, tehát hűvös, szellős helyre visszük a beteget. Amennyiben van lehetőségünk, akkor hűtőfürdőt, hűtőborogatást alkalmazhatunk, tehát ezekre kell figyelni.
0: A folytatásban a 97.7 Rádió egyen Alex Kenji érkezik, ez a Bumble.

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és nem csak a hőség hoz veszélyeket, hanem bizony az utakon is érdemes odafigyelni, hiszen megkezdődött az őzek násza. Nézzük a legfontosabb tudnivalókat. A vadveszélyt jelző tábláknál mindig vegyük komolyan a figyelmeztetést, figyeljünk az útmenti mozgásra, ha már átfutott egy állat, nem biztos, hogy elmúlt a veszély, figyeljünk továbbra is nagyon oda, hiszen az őzek gyakran párban mozognak. Borult időben kapcsoljuk fel a tompított világítást napközben is, ne rántsuk el hirtelen a kormányt, ütközéskor pedig feltétlenül ne hagyjuk el a helyszínt, értesítsük a rendőrséget, valamint ha lehet a helyi vadásztársaságot, készítsük fényképet a helyszínről, a járművől, az állatról, mivel ezek kulcsfontosságúak lehetnek. Figyeljünk oda nagyon, a folytatásban pedig hallgassuk meg Ed Sheeran felvételét. Jön a kamera!

0: sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió Egyen. Daily Mix. Daily Mix. Minden délben a Rádió Egyen.

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és egyre forróbbak a magyar nyarak, hát erről azt hiszem tudunk beszélni ezután a hétvége után is. Az elmúlt 125 év alatt 3,3 nappal nőtt a 27 fokot elérő középhőmérsékletű napok száma országos átlagban, olvasható a Hungaromet ZRT elemzésében. Azt írták, a júniusi középhőmérséklet 22,5 fok volt, ezzel ez volt az országos átlagban 1901 óta a második legmelegebb június. A június végén kialakult hőhullám során több hőmérsékleti rekord is megdőlt, 30-án Széchenyben 42 fokig emelkedett a levegő, ami új abszolút maximum hőmérsékleti rekord Magyarországon. Az elemzésben megvizsgálták a legalább 27 fokos középhőmérsékletű napok gyakoriságát és területi eloszlását a mérések kezdete óta. Ez szerint 1901 és 2025 között országos átlagban 1 és 15 nap között teljesült ez a magas középhőmérsékleti kritérium, de az időszak első évtizedeiben, valamint a 70-es évek során voltak olyan évek, amikor nem fordult elő ilyen nap az ország területén. A legtöbb 15 nap 2024-ben következett be, és azt hiszem, hogy az idei évvel is rekord közelben leszünk. Minden esetre a hőhullám még keddig kitart, addig mindenki figyeljen oda magára, figyeljünk oda egymásra, a folytatásban pedig hallgassuk meg Carly Rae Jepsen felvételét, jön a Call Me.

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és óriási az érdeklődés továbbra is a Kressz konzultáció iránt. Mindenkit arra biztatnak, hogy ossza meg a javaslatait a gyorshajtás, az illegális utcai versenyzés, az elektromos rollerek szabályozása és a közúti ellenőrzések kérdésében. A beérkező vélemények fontos támpontot jelentenek a közlekedésbiztonsági intézkedések előkészítéséhez. Véleményt nyilvánítani szeptember 1-ig lehet a kormány.hu/közlekedésbiztonság oldalon, pár perc alatt ki lehet tölteni ezt a konzultációt, úgyhogy érdemes kattintani, és érdemes meghallgatni a Medúza felvételét a James Carterrel és Ellie Dueyval közösik, a Bad Memories érkezik.

0: Véget ért a Daily Mix, én is elköszönök egy kis időre, nem sokára viszont jövök vissza, mutatom is, hogy mivel. Ez a Hurts felvétel, amit Purple Disco Machine gondolt újra, Wonderful Life érkezik a következő óra elején. Tartson velem, én Farkas Beni vagyok. Hello, Szombathely!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Farkas Benivel. Csak igazi, ma is láger megy. 97.7.

Szép délutánti jó rádiózás Szombathelyén, még mindig Farkas Benni vagyok, és továbbra is hozom az igazi mai slágereket, és hoztam egy programot. Sok szeretettel várnak mindenkit egy varázslatos estére a Cinema Caféba augusztus 7-én, egy este, ahol a kedvenc ital kortyolása mellett visszarepítenek a gyerekkorunkba, a Disney varázslatos világába. A koncerten felcsendülnek a legismertebb főcímdalok, mint például a Szépség és a Szörny, az Oroszlán király, az Aladdin, a Mulán, a Herkules, és még sorolhatnánk. Az akusztikus felállásban az ének és a zongora kapja a főszerepet, de egy-egy dalban pengetős és vonós hangszerek is helyt kapnak. Jó szórakozást előre is! A 97.7 Rádió 1-en már a Switch Disco és Rehab közösen jön a Sleep Tonight!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és idén is lesz Jóskarul a napok még osszá augusztus 8-án és 9-én, ismét megtelik élettel a Jóskarul a városrész, de a fesztivál már augusztus 7-én pénteken 17.30-kor a nulladik nappal kezdetét veszi. Három napon át színvonalas könnyűzenei koncertek, fergeteges hangulat és kiváló fellépők várják a látogatókat. Itt a 97.7 Rádió, egyen pedig Taylor Swift, Fár mindenkit, jön az Opel

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és augusztus 15-ig vegyszeres gyomírtást végez Szombathely közterületein a Szompark alvállalkozója. A munkálatok számos belváros és városi utcát érintenek, a munkálatok során az útszegélyeket, a kavicsokat, az utakat, a vendégjárdákat, valamint a fák tövét kezelik vegyszeresen. A város üzemeltető a korábbi évek gyakorlatának megfelelően ezúttal is arra kéri a lakosságot, hogy vegyék figyelembe a munkálatokat, és fokozottan ügyeljenek arra, hogy a kezelt területeken a permetezést követően ne tartózkodjanak indokolatlanul. Figyeljünk oda, a folytatásban pedig hallgassuk meg Rujab és Sina közösét, You Know Rock My Body!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

a 97.7 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és fontos időpont közelek, holnap érvényüket veszítik a 2000. január 1-jén kiállított könyvformátumú határidő nélküli, ezáltal jelenleg érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek többsége idős ember, akik hosszú évek óta ugyanazt az okmányt használják, ezért előfordulhat, hogy nem értesültek a változásról, mivel az érvényesség megszűnéséről a hatóság külön értesítést nem küld, a családtagok és a hozzátartozók segítsége kiemelten fontos. A kormányablakok nagyobb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak a holnapi napon az érintett idős állampolgároknak, akit így rövidebb várakozási idő alatt intézhetik el a személyazonosító igazolvány cseréjét. Tehát holnap lejárnak ezek az igazolványok, nagyon figyeljünk oda. Folytatásban pedig hallgassuk meg Ray Dalton felvételét. Jön a Blood Running!

Már is egy újabb zenei óra végére értünk, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napra én ennyi voltam, búcsúzom. Az igazi mai slágerek azonban továbbra is nálunk szólnak, úgyhogy maradjanak a Rádió 1-el, a hétvége hátra lévő részére pedig jó pihenést mindenkinek. Holnap találkozunk, délben jövök, és együtt felpörgetjük a hét első délutánját. Én Farkas Beni voltam, hello szombathely!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 4 perccel járunk 2 óra után. Hát ez két dolgot is jelent, az egyik az, hogy az ebédem most már szépen lassan mindenki túl lesz, gondolom, meg talán a desszerten is. A másik pedig, hogy kevesebb, mint 1 óra és indul a slágerlista, a legmenőbb slágerlista a magyar éterben. A Rádió 1 Top 50 Györke Attilával, ha valaki esetleg lecsúszott volna róla tegnap. Kuki is mixel majd 5 óra után After Party Show, a Summer Edition, ami 2 órás.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: ez pedig Zsolinyó üzenete. Hello Márti pápán, pecázunk. Küldj létszi egy olyan zenét, ami meghozza pontyok kapó kedvét, mert csak tok meg amúr jön. Na jó, fogtam még egy koi pontyot is, de akkor is köszi szépen. Hát nem tudom, hogy mennyire fog működni, de ettől nem csak egy, de három kapás is lehet majd, mert ír vissza un, dos, tres, Sofia Reyes, itt a Rádió Egyen. Sofia,
1: Bella! Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a legforróbb nyári napokon is. Hát a legkülönbözőbb kategóriákban dőlnek most meg a meleg rekordok. Tegnap reggel is megdőlt egy Budapesten. Reggeli meleg rekord, mert hogy ilyen is

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és olyan nagy kedvencek, mint Dust Till Dawn. Nyomokban Boy Bandet is tartalmaz a dal, az egykori One Direction-ös Zayn Malik és Sia összefogtak pár évvel ezelőtt, és elkészítették abban az évben a legtökéletesebb stadionballadát. Elég magasra tették fel a lécet, na de hogy ezen a héten mi a legmenőbb dal a Rádió 1 Top 50-es listán, ez nem sokára kiderül, 3-kor indulunk, Györke Attilával. Én Kis Márti voltam, további szuper jó hétvégét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The beats, the DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forintot. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezent. Verseny alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50. Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió egy. Az 50.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szuper hétvégét, Györke Attila a stúdióban. Hát kimondani is durva, de augusztus első hétvégéjében vagyunk. Egy hónap van már csak a nyárból, úgyhogy adjunk bele apait, anyait. Mi a Rádió Egy adjuk hozzá szuper jó zenéket, mutatom a heti sereghajtókat. Ugye 50. helyen játszottam Teddy Swims-től a The Door-t, 49. ugyancsak tőle a Lose Control. Negyvennyolcadik, Joe Corito Galantis-tól, a Stay a Little Longer. 47. lett David Guetta-tól és a Y Republic-tól az I Don't Wanna Wait. 46. Blondish és a Never Walk Alone.

0: 43.
1: Rádió egy top 50. A 42.
0: Cigala, Jacksony, Riptide.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió 1.
1: Rádió 1.

0: az igazi visszaszámlálás. Rádió egy top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen. A Rádió egyen. Minden hétvégén.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió egy top 50.

0: elsőként a Rádió Egyen.
1: A Golden Summer, Loitól, aki mindig is emlékezni fog ezekre az évekre, mert nagyot mennek a zenéi Európában. A Get Lucky után ez a dala, az új zenéje is nagyon-nagyon hamar lett siker. Egy igazi nyári

0: az élményt, amit mindenki szeretne újra átélni. Golden Summer, 40-ből lett 32-dik a Top 50-ben.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Quintus.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

az európai, az amerikai és az angol slágerlisták legjobbjai egyetlen műsorban. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 31.

0: Joe Curry, Be Alright, 28. Lady Gaga, Dead Dance, 27.
1: Rádió egy top 50, a 26.
0: A Hug Yourself, Kamráttól, a kedvenc német énekesünktől, aki szinte kizárólag angolul írt dalokat, mert mindig is globális karrierben gondolkodott. Hug Yourself, lépd el előre, a héten már a 26.

0: Asari, Hyuga, Sonic, és az It Feels So Good. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. A Top 50 folytatásában a 23. helyen Kashmir érkezik, és a Wild Ride.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. A 23.

0: tovább.
1: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. A Top 50 szól, én Györke Attila vagyok, hello mindenkinek. A Drakulát hozom most, a Tame Impala dalát, amit február környékén kapott fel a TikTok és a YouTube. A pszichedelikus rockot játszó egyszemélyes produkció, a Tame Impala és az énekesnő Jenny óriási sikert könyvelhettek el vele, de csak pár napja volt, hogy először adták elő együtt, élőben, Bostonban, Tame Impala koncerten. A TikTokon egyébként már közel 1,5 millió videó készült ezzel a zenével, még dual

0: Itt a Rádió 1. Ez a Top 50. Lady Gaga-t és az Abrakadabrát a 20. helyen a Fastboy követi. Good Life.
1: Rádió 1 Top 50. A 19.
0: Save Me Tonight David Guettával és azzal a Jennifer Lopezzel folytatom, aki azzal kábítja most az újságírókat, hogy ő egy pasiban nem azt nézi, hogy mennyire gazdag. Nincs szüksége a férfi vagyonára. Számára az a lényeg, hogy a férfi figyelmes legyen. Szóval nem egy óra, nem egy autó, nem a magánrepülőt csábítja el J-Lo-t, hanem az, hogy az úriember reggel beágyazzon, elmosogasson helyette, ha fáradt. Neki ez a szexi. Jó, hát J-Lo esetében ezt akkor inkább most engedjük is el. Ő tündököljön a színpadon és énekel.

Cereal Remixben a 17. pozíción. 16. Ray, akit újabb díjátadóra jelöltek pár napja Angliában, Mercury díjra, ami bár zenei elismerés nincs köze Freddie Mercury munkásságához. Egy régi angol telekommunikációs vállalat, a Mercury Communications hozta létre. Ők voltak az első szponzor, és az eredeti névadó neve végül is aztán

0: Szemfeldnek, Rehabnek és annak a Swiss Disco-nak köszönhető, akik imádják ötvözni a nosztalgiát a modern hangzással. A két srác, Dan és Nikos, azt nyilatkozta egyszer, hogy a céljuk olyan zenét csinálni, amit mindenki ismer, de úgy, ahogy még soha nem hallották. Ez egyébként a korábbi mashupjaikra is igaz, és az ilyen saját dalaikra is. Ez egy dance remake, egy korábbi sikerből, This is the Life, Amy McDonald-tól. Nagyon jól sikerült. Ez a Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey, guys, we are Switch Disco. And you're listening to

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, mai sláger megy.
0: Rádió
1: egy. Rádió egy top 50. A

Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, most is egy olyan dal, amit ha nyaraltunk, már biztosan hallottunk tengerparti bárokban, szállodákban, szórakozó helyeken, de akár a Balatonon, a Gofrisnál, vagy a Vízibicó kölcsönzőnél is. New Religion, az a Bebe Rexha következik, aki konkrétan majdnem otthagyta a zeneipart, mert évekig csak másoknak írhatott slágereket, ő maga alig kapott lehetőséget előadóként, de szerencsére ez mára már nincs így, és ez a zene nagyot megy tőle. 6. a Rádió 1 Top 50-ben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne hagyd ki a JÜSZK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JÜSZK áruházban, vagy a jüssz.hu-n. JÜSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
3: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
2: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
4: Mentsük meg a barátainkat!
2: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
5: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
2: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most csak a Sky Showtime-on.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
8: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
10: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz a magyarország.shot.com oldalon, vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu-n. Legyél te is a csapatunk tagja!
8: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
11: Na, írjatok, drága hallgatók. Jó, tessék, akkor nézzük meg, ki milyen titkos csoportban lesz bele, olvas bele, van benne, kér tanácsot. Boomerek, akik összekeverik a gyerekkori traumákat a szép emlékekkel.
12: Ez az, bocsánat, ez az, igen.
11: Ez a csoport neve?
12: Igen. Én ezt szeretném neked mesélni, van egy ilyen sztorium fatarommal, hogy ültünk a kocsiba, és akkor beszélgettünk ilyen gyerekkori történetekről, és akkor így, tudod, ilyen jó dolgokról. És akkor egyszer csak mondja apám, egy ilyen emléki felidézés, hogy hát, hogy őt felvitték Pestre színházba a keresztszülei, de hogy nem lehet a gyereket színházba jönni, úgyhogy őt ott hagyták a kibérelt hotelszobában, ami valami lakásnak oda szobája, 4 évesen. Egyedül, és volt benne egy hatalmas nagy szekrény, ami egy ilyen, tudjátok, az a nagy régi, az a barna.
11: Igen,
12: annyira félt, hogy abba elbújt, és sírva játszott a katonáival.
11: Jézus, atya úristen. Amit aztán ő tovább örökít, tudod, meg tovább visz, akarva akaratlanul viszi tovább a traumáját, persze. Egy csoport, ahol csak rossz tanácsokat adunk. Azért azt is élném, de minden nap egy kép Zámbó Árpil, azt nagyon adom. Azt nem csak te mutattad. Minden nap felteszik ugyanazt. De ráadásul ugyanazt a képet. Minden nap felteszik ugyanazt a képet. Érted? És ezt valaki üzemelteti. Ez valaki csinálja. Azért az 10 éve ezt a csoportot nyomni, hogy minden nap felteszel egy képet Zámbó Árpiról. Kedvencem a Kőkányi Sufni Tuning csoport, de sokszor a Facebook feladja a derékszöget tagadók csoportját is, ahol egyre többen vannak gyerekek. Elhibázott AI fotók egy gyöngycem, higgyétek el. Hivatalos fekete humor csoport, tartalék csoport. A tartalék nem véletlen, valamilyen digó mindig felnyom minket.
12: Autók 150 ezerig.
11: Milliárdot. Úgy teszünk, mintha milliárdosok lennénk csoport.
13: Ó, de jó.
12: De szeretem.
13: Eljátszod.
11: Én még mindig büszke tagja vagyok a Sinopharm vakcinával oltottak csoportnak. Niki küldte nekünk azt a mindenségit neki.
8: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
0: Köszönjük! Rádió 1! Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

üzenet rövön szó van. Szia, Kuki! Mai üzenetem kicsi szívemnek, jó sikerült ez a hét, is sokat voltunk együtt, bár a hűvösre, most külön mentünk Várlak estére, addig csak a medi a jövő étre egy kis szint gyűjteni. Szeretlek, hiányzol, imádlak, csokolak, bye-bye, jó! Allez, hopp!

neked pár zenemit most, ami örök. Öröké, komolyan. Avicii, aki nagyon hiányzik nekünk, túl fiatalon elment tényleg. Levels, micsoda zene volt, és micsoda ember volt, micsoda DJ producer. Bizony, bizony, bizony. Én egy kicsit fáj a szívem, mikor játszom Avicii. Imádtam. Hát sajnos. A föntről bulizik tovább, remélem. Az egyik üzenekét szól. Halló, Cookie! Csapás neki, az otthonomba vagyok. France, ez van nyerva. Ó, oh, de még városban. Ha? Párizsban?

nagy a kanikula. Érkezik Üzsel, oh, és Ultra de Tegüt, az egyik kedvencem, imádom, Moving to the Sun, és hallom, hogy a top managerem Gyula úton van Krisztával, jó utat nektek, jó? Top manager, Moving to the Sun.

Ez itt a Rádió Egy Jobb Sok igazi mai sláger megy. Vigyázzatok magatokra, lányok, fiúk. Kaptunk egy fontos közlekedési info. Jó barátunktól, Christian Floratől is. Christiantől és Floratől. M0-as, M1-es, Győr felé, jó járató. Na, ez egy jó hír, jó utat kívánok nektek, jó? Létőleg szeretik a Barca. Na jó van. Na, jó utat mindenkinek. Az egyik üzenek itt szól, mert igen, valaki írta nekem egy pár perc ezelőtt, hogy ott van Franciaországban az egyik hallgató, és kérdeztem, hol? És azt jelte, hogy Paris mellett, azaz Amiens. Ah, van egy gyönyörű katedrál ott, tényleg. Gyönyörű templom volt, oda kell menni. Gyönyörű, tényleg. És ott finom az egyik üdítőt. Nem reklamozom, jó? Ennyi. Na. És valaki írta nekünk, hogy Balázsék lesznek augusztus 10-től. Jó, de akkor is holnap 6-től lehet hallgatni őket. Best of, ha? Nem rossz. Mindig jó lehetne rajtuk nevetni, az biztos. Hát érkezik egy igazán, hogy hogy kell mondani ez? Kocsikazó muzsika. Azaz. Kocsikazó muzsika, kukikám. De jó volt ez. Ez egy feldolgozás, a szám címe Sunshine. És ki az előadó? Sanfin.

0: nektek, azaz egészen 19 óraig. Jó vagyok már tekben, nem? Na mindegy. Hamarosan újra zenélünk, és mivel kezdek? Azt is elmondom, Jennifer Lopez, David Guetta-val. Save me tonight!
1: Save me tonight!
2: A műsor támogatója a Burger King.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ne hagyd ki a Jőszk kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi Jőszk áruházban, vagy a jusk.hu-n. Jusk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
3: Reklámot hallottak.
9: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
10: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
11: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz a magyarország.shot.com oldalon, vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu-n. Legyél te is a csapatunk tagja!
9: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Na, írjatok, drága hallgatók. Jó, tessék, akkor nézzük meg, ki milyen titkos csoportban lesz bele, olvas bele, van benne, kér tanácsot. Boomerek, akik összekeverik a gyerekkori traumákat a szép emlékekkel.
13: Ez az, bocsánat, ez az, igen.
12: Ez a csoport neve?
13: Igen. Én szeretném neked mesélni, van egy ilyen sztorium fatarommal, hogy ültünk a kocsiba, és akkor beszélgettünk ilyen gyerekkori történetekről, és akkor így, tudod, ilyen jó dolgokról. És akkor egyszer csak mondja apám, egy ilyen emléki felidézés, hogy hát, hogy őt felvitték Pestre színházba a kereszt szülei, de hogy nem lehet a gyereket színházba vinni, úgyhogy őt ott hagyták a kibérelt hotelszobában, ami valami lakásnak odaszobája, 4 évesen. Egyedül, és volt benne egy hatalmas nagy szekrény, ami egy ilyen, tudjátok, az a nagy régi, az a barna.
12: Igen,
13: annyira félt, hogy abba elbújt, és sírva játszott a katonáival.
12: Jézus, atya úristen. Amit aztán ő tovább örökít, tudod, meg tovább visz, akarva akaratlanul viszi tovább a traumáját, persze. Egy csoport, ahol csak rossz tanácsokat adunk. Azért azt is élném, de minden nap egy kép zámbó árpil, azt nagyon adom. Azt nem csak te mutattad. Minden nap felteszik ugyanazt. De ráadásul ugyanazt a képet. Minden nap felteszik ugyanazt a képet. Érted? És ezt valaki üzemelteti. Ez valaki csinálja. Azért az 10 éve ezt a csoportot nyomni, hogy minden nap felteszel egy képet zámbó árpiról. Kedvencem a kőkányi sufni tuning csoport, de sokszor a Facebook feladja a derékszöget tagadók csoportját is, ahol egyre többen vannak gyerekek. Elhibázott AI fotók egy gyöngycem, higgyétek el. Hivatalos fekete humor csoport, tartalék csoport. A tartalék nem véletlen, valamilyen digó mindig felnyom minket.
13: Autók 150 ezerig.
12: Milliárdot. Úgy teszünk, mintha milliárdosok lennénk csoport.
14: Ó, de jó.
13: De szeretem.
14: Eljátszod.
12: Én még mindig büszke tagja vagyok a Sinopharm vakcinával oltottak csoportnak. Niki küldte nekünk azt a mindenségit neki.
9: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
3: Rádió 1-en.
9: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
3: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: A műsor támogatója a Burger King.

0: Mondtam egy pár másfél perc ezelőtt, folytatom a mixelés nektek egészen 19 óraig érkezik, akkor David Guetta, Jennifer Lopez elégütt, Save Me Tonight, David, ne legyél lusta, mondd meg, ki vagy.
1: Hey, what's up, it's David Guetta and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.
0: Oh yeah, yeah, Radio 1 Hungary. Meg egyszer kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hétvégét, jó utat kívánok nektek, ha esetleg úton vagytok, vigyázzatok magatokra, jó? Oké? Okay? Oké. Okay.

úgyis ez az új divatom. Bizony, afro-latin, latin house. Itt a bizonyíték, hogy mondtam. Alex Kenji, Bambale! Jó szórakozást kívánok mindenkinek! A lejjebb kukikám! Hagyj a tempó! Jön a labdob, figyelj! Együtt szabonunk! Hoppé! 1, 2, a, hey!

0: Ezúta Sam címen New Region, Bibi Rexa, Fét lesz itt a rádió, hogy elő sok igazi mai sláger megy. A jó barátaim írtak nekem, azaz Krisztán és Flora, hogy M1-es Győr előtt vihar miatt kidőlt táblák és faágak az úton, rendőri felvezetés mellett takarítanak. Csak óvatosan, köszi szépen! Még egyszer jó nektek, puszi! És Évi írta nekem a Viberen, hogy az M1-es Budapest felé vezető oldalon Érd előtt beállt mind a három sáv. Évi, nagyon szépen köszönjük az a sok-sok közlekedési infót. Még egyszer hangsúlyozom, tessék vezetni nagyon óvatosan. Na jó! Jön egy kis 3 perc szünet, szerintem kevés, nem tudok beszélni. Tudom, a rossz indulatuk felak mondani, ott kuki, te soha nem tudtad beszélni magyarul, ja, jó, oké. Érkezik a marosan Docsi, és a szám címe Anxiety.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Na írjatok, drága hallgatók. Jó, tessék, akkor nézzük meg, ki milyen titkos csoportban lesz bele, olvas bele, van benne, kér tanácsot. Boomerek, akik összekeverik a gyerekkori traumákat a szép emlékekkel.
4: Ez az, bocsánat, ez az, igen.
3: Ez a csoport neve?
4: Igen. Én ezt lehetően neked mesélni, van egy ilyen sztorium fatarommal, hogy ültünk a kocsiba, és akkor beszélgettünk ilyen gyerekkori történetekről, és akkor így, tudod, ilyen jó dolgokról. És akkor egyszer csak mondja apám, egy ilyen emléki felidézés, hogy hát, hogy őt felvitték Pestre színházba a keresztszülei, de hogy nem lehet a gyereket színházba jönni, úgyhogy őt ott hagyták a kibérelt hotelszobában, ami valami lakásnak oda szobája, 4 évesen. Egyedül, és volt benne egy hatalmas nagy szekrény, ami egy ilyen, tudjátok, az a nagy régi, az a barna.
3: Igen,
4: annyira félt, hogy abba elbújt, és sírva játszott a katonáival.
3: Jézus, atya úristen. Amit aztán ő tovább örökít, tudod, meg tovább visz, akarva akaratlanul viszi tovább a traumáját, persze. Egy csoport, ahol csak rossz tanácsokat adunk. Azért azt is élném, de minden nap egy kép zámbó árpil, azt nagyon adom. Azt nem csak te mutattad. Minden nap felteszik ugyanazt. De ráadásul ugyanazt a képet. Minden nap felteszik ugyanazt a képet. Érted? És ezt valaki üzemelteti. Ez valaki csinálja. Azért az 10 éve ezt a csoportot nyomni, hogy minden nap felteszel egy képet zámbó árpiról. Kedvencem a Kőkányi Sufni Tuning csoport, de sokszor a Facebook feladja a derékszöget tagadók csoportját is, ahol egyre többen vannak gyerekek. Elhibázott AI fotók egy gyöngycem, higgyétek el. Hivatalos fekete humor csoport, tartalékcsoport. A tartalék nem véletlen, valamilyen digó mindig felnyom minket.
4: Autók 150 ezerig.
3: Milliárdot. Úgy teszünk, mintha milliárdosok lennénk csoport.
5: Ó, de jó.
4: De szeretem.
5: Eljátszod.
3: Én még mindig büszke tagja vagyok a Sinopharm vakcinával oltottak csoportnak. Niki küldte nekünk azt a mindenségét neki.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió 1! Mert a 3 DJ legenda

0: Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Kérdezik, ki az énekesnő, akkor még egyszerre mondom, Alexia, jó? Oké? Okay. Folytatok sok szeretettel egy újabb dalunk, akkor Kuki és Kánaer. Fire, itt a rádió, hogy jön a hol, csak igazi, ma is legyen megy. Elejjebb, Kukikám! Ismerős, ugye neked?

0: Révisen, de van egy jó hírem, 19 tal 20 óraig ti vagytok a zeneszerkesztők, magyarul élő kívánság műsor, lehet mostantól telefonálni a 0623-111-111-re, jó? Hamarosan újra a zene érkezik, Ray Dalton, Blood Running!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádéli Memberre augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádi Remember, a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
9: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz a magyarország.shot.com oldalon, vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu-n. Legyél te is a csapatunk tagja!
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
10: De ez egy ilyen csajos, vidámságos összekacsintásról szól, hogy vasárnapi bráncsok, meg pezsgő, buborékolás, meg vasárnapi ebédek, de hogy közben a wine mom, az már egy létező kategória, az az anyuka, aki hazamegy, és este vagy a férjével, vagy egyedül, de kitölt magának egy üveg bort, és a fenekére néz. 2 naponta, 3 naponta. Tehát tulajdonképpen igen. A nehéz feladatok, a munkahelyi stressz, az anyaság, a feleségség, a szorongás, egy csomó minden benyomja őket a wine mom kategóriába.
11: De a mindennapi létükben ez nem befolyásolja őket, vagy igen?
10: Funkcionális alkosták. Én wine mom vagyok, gyerekek. Az baj, hogy nincs gyerekem? Nem, akkor is wine mom vagyok.
12: Akkor wine lady vagy.
10: Unikum mom vagyok, esténként van, hogy előkerül a barista, de megérdemlem, zsúírja neki.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
13: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
1: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió 1.
1: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A kívánság műsor elkezdődött, hőri műsoraim, itt van a mai első telefonaló. Halló, halló!
2: Halló, Kuki, itt vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól, most keltem, dolgoztam tegnap is, tegnap előtt is.
1: Most kelted, hát elnézést kérek, hozom neked egy kis kávét?
2: Igen, össze Kuki, elfogadom.
1: Jó, egy kis vajas kenyér is mellette, vagy croissant, baguette, mit szeretnéd?
2: Rám bízom,
1: Kuki. Ja, rám bízom. Jó van, oké, rendben. Tükör tojása, jobb. Na, mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Egy Jennifer Lopez.
1: Legújabb, jó lesz? Save Me Tonight, David Guettával együtt, ez megfelel?
2: Jó, persze, jó. Igen.
1: Szabatúni, kinek szeretnéd küldeni?
2: Anikónak, Nikinek, Rüdinek, neked, és ki szereti meg, persze, Rékának.
1: A Rékának, ne felejtsd el, jó, oké, rendben. Akkor jó kávézást kívánok neked, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszi, Kuki, szia,
1: ciao, ciao, érkezik Jennifer Lopez, David Guettával együtt, Save Me Tonight.
3: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ Kuki on Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költ.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Na nézzük, milyen üzenet kapunk a 0-20-311-111-re. Az egyik itt szól, szia, szeretném kérni egy jó dalt, és a számot Faninak küldöm, sok szeretettel legjobb barátnőmnek, akit nagyon szeretek, és hogy óvatosan vezessen hazafele. Köszönöm szépen, igazán nincs mit ezután. Szia Kuki, imádom az After Party műsorról, mindig végig táncolom. Gerinc betegségem van, de nem adom fel, üdvözletel, Zsoka. Ez így van, feje fejjel ne add fel, meg fogsz gyógyulni, én nagyon-nagyon szurkolok, jó? Oké. Érkezik akkor nagy boginanunk, Desa, a szám címe Jó leszek újra, egy kis információ, ez egy Metzger Victoria remix, jó? Jó lesz nektek? Hát akkor indítom azt a dalt, jó? Allez hop, kukikám!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor 20 óraig, most kit köszöntsünk a vonal túlsó végén. Halló, halló!
2: Attila vagyok Hajdúszoboszlóról.
1: Hello Attila, Hajdúszoboszló, tegnap ott voltam.
2: Nem mondod.
1: De, te ne, ott zeneltem ott tegnap. Igen. Na mi lenne az üzenet, drága barátom? Mi lenne az üzenet?
2: Kérlek szépen, az üzenet az lenne, hogy esőt. Mindegy, hogy milyen formában, milyen mennyiségben, csak eső legyen. Bárbízom, kapitányom.
1: Jó, hát figyelj, zeneileg benne nem tudok segíteni, de viszont ez lenne a legjobb, hogy tényleg, hogy napközben sütne a nap, és éjszaka lenne egy kis eső, nem? Milyen jó lenne mindenki?
2: Éjszaka lenne egy kis eső, igen. Most látszik egy pár felhő, az égen ma már látszik, igen. Felhő van fölöttünk.
1: Jó van. Kívánok neked a szuper kedves vasárnap estét, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Na, jó legyen. Jól érted magad, Hajdúszoboszlón.
1: Igen, jó volt. Csak, szia. Tényleg jó volt. Elérkezik nálunk akkor az állás szennyes eszem címe Lush Life.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lelak fiúk, 19 óra múlt, 38 perccel, jó étvágyat kívánok nektek, esetleg vecsisztok. Kívánság műsorunk 20 óraig, most kit köszöntsünk, haló.
2: Jó estét kívánok, Viktor vagyok, de...
1: Na, mi újság, Viktor?
2: Most, hogy egy jó étvágyat kívántál, eszembe jutott ilyen tegnapi élmény, na, ahol egész közelről találkoztam egy őzzel.
1: No.
2: Én kocsival voltam, ő gyalog, konkrét viszont nem hozott magával. Vagy valami köretet.
1: Ezt most nem értettem, hogy mondtad?
2: Igen, jól értetted.
1: Nem értettem.
2: Találkoztunk egy őzzel az éjszakában, egész közelről.
1: Ja, baleset volt.
2: Egy lámpán bánja, meg néhány alkatrész.
1: Ó, szegény. És az Özike? Nem volt baja?
2: Semmi baja nincsen, tovább ment. Tovább ment, szerintem kirehögött messzire. Elképzelem, ahogy a gépkocsiknak a műszaki adattáblájára közé teszik, hogy fogyaszt, mit tudom én, 5 liter üzemanyagot, meg egy őzet, meg egy lámpát.
1: Ja. Mondjuk, egy dolog, ami nekem vigasztal, hogy nem vagy letörve.
2: Nem, az a lámpa.
1: Ja, igen. Na jó, figyelj, kiáltott velem, Switch Disco, kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenkinek, aki sokat éjszakázik, vigyázzunk, most van a párzási időszakuk az őzeknek. Hát, utána néztem.
1: Ja, utána nézted.
2: Hát nem magamtól vagyok ennyire okos.
1: Jó, de hamar kellett volna nézni, nem?
2: Igen. Tehát akkor teljesen más azért, ember állni.
1: Figyelj, azért egy fotós dolog, nem történt semmi komoly dolog veled. Ezt így kell felfogni, jó? Na jó van.
2: Persze.
1: Kellemes estét kívánok neked, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Hello! Érkezik nálunk akkor az isteni Switch Disco, és a szám címe Sleep Tonight!
0: Cookie forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét! Cookie Weekend Show! A Rádió 1-en!

0: Magic Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!
1: Kuki csak rád vár!

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Eljött az az idő, hölgyeim és uraim, hogy én búcsúzom tőletek. A legközelebb szombaton találkozunk itt a Rádió Egyen 17 óratől. Én kívánok mindenkinek egy szuper keremes hetet, vigyázzatok magatokra. Még egyszer hangsúlyozom, kanikula van, fontos inni sok vizet, jó? Oké. Érkezik a diszkusi csapat 21 óraig, ma este 9-től érkezik Juhász Geri, tökéletes a program nálunk. Még egyszer vigyázzatok magatokra, és köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Kuki voltam, sziasztok!
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Na, írjatok, drága hallgatók. Jó, tessék, akkor nézzük meg, ki milyen titkos csoportban lesz bele, olvas bele, van benne, kér tanácsot. Boomerek, akik összekeverik a gyerekkori traumákat a szép emlékekkel.
3: Ez az, bocsánat, ez az, igen.
2: Ez a csoport neve?
3: Igen. Én ezt el tudom neked mesélni, van egy ilyen sztorium fatarommal, hogy ültünk a kocsiba, és akkor beszélgettünk ilyen gyerekkori történetekről, és akkor így, tudod, ilyen jó dolgokról. És akkor egyszer csak mondja apám, egy ilyen emléki felidézés, hogy hát, hogy őt felvitték Pestre színházba a keresztszülei, de hogy nem lehet a gyereket színházba jönni, úgyhogy őt ott hagyták a kibérelt hotelszobában, ami valami lakásnak volt a szobája, 4 évesen. Egyedül, és volt benne egy hatalmas nagy szekrény, ami egy ilyen, tudjátok, az a nagy régi, az a barna.
2: Igen,
3: annyira félt, hogy abba elbújt, és sírva játszott a katonáival.
2: Jézus, atya úristen. Amit aztán ő tovább örökít, tudod, meg tovább visz, akarva akaratlanul viszi tovább a traumáját, persze. Egy csoport, ahol csak rossz tanácsokat adunk. Azért azt is élném, de minden nap egy kép zámbuárt, azt nagyon adom. Azt nem csak te mutattad. Minden nap felteszik ugyanazt. De ráadásul ugyanazt a képet. Minden nap felteszik ugyanazt a képet. Érted? És ezt valaki üzemelteti. Ez valaki csinál. Azért az 10 éve ezt a csoportot nyomni, hogy minden nap felteszel egy képet Zámbó Árpiról. Kedvencem a Kőkányi Sufni Tuning csoport, de sokszor a Facebook feladja a Derékszöget Tagadók csoportját is, ahol egyre többen vannak gyerekek. Elhibázott AI fotók egy gyöngycem, higgyétek el, hivatalos fekete humor csoport, a tartalék csoport, a tartalék nem véletlen, valamilyen digó mindig felnyom minket.
3: Autók 150 ezerig.
2: Mi lehet? Úgy teszünk, mintha milliárdosok lennénk csoport.
3: De szeretem.
4: Eljátszod.
2: Én még mindig büszke tagja vagyok a Sinopharm vakcinával oltottak csoportnak. Niki küldte nekünk azt a mindenségét neki.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szintnivelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
1: Disco! Disco! Disco! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával!
6: Szevasztok, szép estét mindenkinek! Ez itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, indul a Discosit Radio Show, ezt tudom fejből is, meg papírból is, meg hogy miket fogok játszani, itt van Hanvai PG, a Bálint elküldtük pihenni, mert hosszú volt a tegnapi nap neki, én pedig DJ Junior vagyok, ráadásul én mixelek ma este.
7: Ladies and gentlemen, madámon, Herman, messzi, hölgyeim és uraim, fiúknánk, milyen tisztelt nem érdem a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek este 9-ig, és meg szeretném mindenkinek köszönni a tegnap estét, aki ott volt a Kopaszigáton, és rázta a fenekét a Rio Klasszikon. Én pedig a Made in Ibizát mindenkinek, mert a Bárány nem tudja, mert nincs itt. De indulunk Tame Impalával és a Dracula DJ Junior remixével kívánok mindenkinek, nagyon kellemes

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy diszkos, itt Rádió Show, bár a nélkül DJ Junior és velem Hanvai PG-vel abszolút már arra koncentrálok, hogy ez az utolsó nyári hónap, gyerekek. Én egy rettentően pozitív és jó hangulatú srác vagyok, és a nyár szerelmese, de ez egy kicsit nyomaszt, hogy egyébként már csak néhány nap van a nyárból, és hát fejben, meg lélekben majd a telet is megpróbálok úgy megélni, hogy az nyár legyen, nagyon sokat fog utazni. Szóval készüljetek!
1: Én is egyébként, hogy lehet ismétlés lesz itt a diszkosban, nem tudom. Viszont egy egészen biztos, hogy most én mixelek ebben az órában, és megyünk tovább egy olyan dallal, amely egyébként Stardust a Music Sounds Better You videóként nagyon-nagyon ismert volt, de előtte, ha jól emlékszem, ez egy Chaka Khan dal volt még a diszkó korszakból, ebből csinált David Guetta és Milky egy közöset, jön a Just the Way You Are, az igazi mai slágerek között, David Guetta mixben, itt a diszkó

0: Ez a rádió egy esti show, a diszkos itt rádióshoz, 100% tisztaságú, magas BPM tartalma, Adrien színnől a zenékkel, a bárány még pihen, de szerintem holnaptól már lesz, viszont itt van töretlenül Hanvai PJ és én DJ Junior.
1: Én annyira töretlen vagyok, hogy a holnapot nagyon-nagyon várom. Az első lesz, hogy reggel 8-kor fölkelek, illetve nem reggel 10-kor, majd ránézek a Beatportra, akkor szokták frissíteni az adatokat, és kiderül, hogy vajon abszolút egy csúcstartó lett-e Imel Angel dala, a Moving to the Sun, hogyha holnap is a number one az összesített listán, akkor ez az a dal, amely a legtovább egyben vezette a Beatportnak az összesített listáját. Ez egy kisebb fajta csoda, sőt ez csoda, ráadásul úgy, hogy a dal teljes mértékben egy magyar hölgy, Gangó Bernadette, aki Angliában él, készítette.
0: Amiről a Hanvai PG beszélt, és a következő dal között az az összefüggés, hogy mind a kettőben Hugh Gale benne van. Ráadásul ez a 21 című albuma rajta van, és azt hiszem azért 21 a címe az új Hugh Gale album, ami 21 éve diszkozik talán.
1: Illetve 21 dal van rajta.
0: Igen, és 21 dal van rajta, úgyhogy minden stimmel, ebből jön az egyik. French Montanával, David Guettával és Aiden Martinnal közös Shine, amelyből a videoklip kikerült a DJ Junior videó csatornára tegnap, most meg lejátszom itt az eredeti valódi DJ Junior remixben, a diszkosítás.

0: rádió, csak igaz, ma is sláger megy, diszkosít Radio Show, még mindig bárányatlan nélkül, de jövő héten már itt lesz, és mi stabilan itt vagyunk, DJ Junior és jó magam Hambai PG. Jövő hét, pénteken mindenkit várok sok-sok szeretettel, Balatonfűzfön bobozni fogok, szombaton pedig ugyebár DJ Otti előtt, meg közben, meg után, meg bármikor fogunk játszani, utána pedig még érkezek öt tevére, azt pedig mindennél jobban várom. Imádom a brigádot, aki üzemelteti a helyet.
1: Igen, én nem tudom, hogy hol fog játszani, de az biztos, hogy afterparty jön a DJ Otin. A 100% mert egy diszkosít helyszín lesz, szerintem ez egy sátor lesz egyébként, ahol a Hambai, a Bárány meg a Junior diszkosít, ez zenéket fog játszani az elmúlt 20 esztendőből tényleg minden, úgyhogy várunk mindenkit oda nagy-nagy szeretet, hogy még hogy jutunk be, azt nem tudjuk, de lehet, hogy hajóval kéne érkezni a helyszínre. Viszont most az új DJ Junior dal a folytatásban jön a Day by Day, aminek a klipje kim van a DJ Junior videócsatornán.

0: Ez a diszkos rádió show itt a Rádió Egyen, bár enyhetileg ma pihen, de holnap csatlakozik hozzánk. Itt van a Hamvai PG, mert mindig itt van velem. Én pedig DJ Junior vagyok, ráadásul én mixelek ebben az órában.
1: Abszolút jól szoktuk egymást szórakoztatni, vagy legalábbis én azért imádok rádiózni, és egyértelmű, és ezer éve fölvállalom, mert itt a Junior a stúdióban, és engem rendkívül földob ez a jelenség, hogy DJ Junior. Ennyi.
0: Én állítok, én vagyok, ahol sokan mondják a tompító ember köztetek.
1: Hát azt nem tudom, de biztos, hogy egyfajta humort és kaszagás jókedvet hozom minden egyes nap a rádióba, és szerintem ez egy tök jó történet.
0: Ezt most nagyon komolyan mondom, új diszkos iddal, oké? Nem sokára jön a videoklip is, mert már bemutattuk a rádió egy születésnapi fesztiválján, de a dalt még mindig teljes mértékben nem fejeztük be úgy, ahogy kiadásra alkalmas, viszont ezt az extended verziót már folyamatosan játszik itt a rádió egyen, úgyhogy most is jön a Sorry, tehát az új diszkos iddal.
2: Solo spiacente.

0: mai sláger megdiszkosít Radio Show Bárányától nélkül DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel. Búcsúzom még hozzá azzal, hogy jövő héten pénteken mindenkit várok sok-sok szeretettel Balatonfűzfőn. Szombaton ugyebár DJ Oti előtt alatt közben fogunk játszani, aztán én megyek majd még öt teményre. Köszönöm mindenkinek, aki követ bármelyik social media felületemen. Nem elfelejteni vadonatúj videók a TikTok csatornámon és vadonatúj mixek a YouTube csatornámon. Többek között a Guinness Record kísérletünk első 6 órás mixe. Tessék csekkolni, szavaztok!
1: Augusztusban is rettentő sok diszkosít lesz, meg egyéb rendezvény, úgyhogy készüljetek, hiszen már benne vagyunk a nyár utolsó hónapjában. Én azzal búcsúzom, hogy a DJ Junior videó csatornára kikerült Hugo French Montana, David Guetta, Aiden Martin féle Shine DJ Junior remixének a klipje, valamint a Day by Day az új dalom is kim van, úgyhogy aki még nem követte be a videó csatornámat, azt tegye meg. És búcsúzom mindenkitől azzal, hogy én mixeltem az elmúlt egy órába, és ez az új Hugo dal nekem nagyon tetszik, Millivel és Le Britney-vel közös Stay Sexy-vel búcsúzunk a Diszkosit Radio Show, holnap este 8-kor jövünk, új hét, majd új élményekkel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Helyi kulturális percek.
4: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Idén a megszokottnál korábban augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a 25. Szavária történelmi karnevált Szombathelyen. A jubileumi programsorozatra egészen nyáron át közösségi eseményekkel készül a város, tudatták a szervezők. A fesztivál felidézi az elmúlt negyed század legsikeresebb pillanatait, visszatérnek korábbi közönségkedvencek, és fontos szerepet kapnak a helyi témákat feldolgozó produkciók is. Bővül a hagyományos karnevári felvonulás, újdonságként fényfestés és készül az Ízeum épületére, és készül közösségi mozaik is. Rajzpályázatot hirdettek óvodásoknak és diákoknak, a legjobb alkotások a helyi autóbuszokon is megjelennek majd. A jubileum alkalmából reprezentatív emlékkötet is készül a karnevál történetéről, valamint kiállítás nyílik az elmúlt 25 év relikviáiból. A város több pontján flashmobokkal és közösségi akciókkal népszerűsítik az eseményt. A jól megszokott helyszínek idén is üzemelnek, a csatlakozó helyszínek száma pedig folyamatosan nő, és a programkínálat is bővül. Egészen 2027. december 30-áig látható a Schmidt Múzeum terítéken címet viselő időszaki kiállítása. A tárlat a 19-20. Század fordulójának magyar polgári étkezési kultúráját mutatja be, írja honlapján a Szavária Múzeum. Akkoriban a polgári otthonokban az étkezés nem csupán a mindennapok szükséglete volt, hanem a társadalmi státusz, a jólét és a műveltség kifejeződése is. Az időszaki kiállításon a látogatók megismerhetik a kor kamráját, konyháját és étkezőjét is. A fiatalokat szólítja meg az idei szombathelyi Öko-Expo. A Vármegyei Iparkamara szakmai rendezvényén a fenntartható gazdaság, az energiahatékonyság, a mesterséges intelligencia, valamint a zöld beruházások kerülnek a középpontba. A szeptemberi eseményen kiállítások, szakmai konferenciák, üzleti találkozók és fiataloknak szóló interaktív programok várják az érdeklődőket, adta hírül a Vasi Kamara. Új közösségi programokkal készül Szent Gotthárd egy csaknem 50 millió forintos fejlesztés részeként. A támogatásból a fiatalokat megszólító rendezvényeket szerveznek, emellett a kerékpáros közlekedés népszerűsítő és közlekedésbiztonsági szemlélet formáló programok is indulnak. A kezdeményezéssel az aktív társadalmi részvételt szeretnék ösztönözni, tudatta közleményében a város. Meglepetés várja a látogatókat a szombathelyi Kámoni Arborétumban. Az udvasfák rejtekében kézzel festett bagolyfigurákat helyeztek el, amelyeket séta közben lehet felfedezni. A Perúból érkezett többből készült díszekből egyelőre 4 bújik meg a kertben. A tervek szerint hamarosan újabb baglyokat is kapnak. Az arborétum munkatársai arra kérik a látogatókat, hogy vigyázzanak a különleges kislakókra, hívta fel rá a figyelmet a szombathelyi televízió. Köszönöm figyelmüket, az elmúlt percekben a kulturális hír összefoglalót Ficsóri Erikától hallották.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
1: Indulunk!
3: Are you ready? Rio One Budapestről. Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
5: World is mine.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ezt a vasárnap estét is tele fogjuk szórni isteni zenékkel, na meg rengeteg újdonsággal. Ebben ma elsőként Wilcox segít. Hello Wilcox, induljunk el!
1: Ciao Geri, sziasztok! Amivel indítani fogom az órát, az egy óriási rádiós kedvenc, Swiss Disco és a Sleep Tonight. Itt a

0: zenét gurított be nekünk Lost Frequencies 2026 nyarára, ez volt a Leave It All vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem egészen 11-ig Wilcox a lemezjátszói mögött, és nagyon-nagyon fogjátok szeretni a következő dalt. Az eredetije 2004-es.
1: Emlékszem ennek a dalnak az eredetiére. Én akkor még tini voltam, és jártunk nagyon elit helyekre, ahol ilyen funkisabb, kicsit táncolósabb, csajosabb zene szólt. Ott szólt ez a Two Black és a Waves of Love. Iszonyatosan imádtuk, amikor ez megszólalt az éjszaka folyamán, ilyenkor mindenki elkezdett még jobban táncolni, bulizni. Volt egy nagyon jó vibe ennek a dalnak, és természetesen ezt mai napig nem veszített el, nem fakult meg semmit, viszont azért 2026-ban természetesen hozzá kellett nyúlni ahhoz, hogy a mai trendeknek is teljesen megfeleljen. Ezt Matt Sassari tette meg, aki készített belőle egy fantasztikusan jó verziót, tehát ez a Waves of Love, Matt Sassari remixében, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, mellettem a lemezjátszóknál Phil Cox.
1: Kevés olyan előadó van, akitől gyakorlatilag úgy játszhatnék zenét, hogy becsukom a szememet és a fülemet, csak letöltöm a trackért és behúzom a saját szettjeimbe, viszont közülük egyértelműen Clooney az egyik kiemelkedő, hiszen neki nagyon-nagyon jó kis pattogos, fülbemászós, táncolós tech house zenei vannak, nagyon közel áll a szívemhez. Tőle hoztam el nektek a vadonatúj trackét, a Half Deep Are Your Dreams, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind,

0: Egy közös dalban Fisher és Tones and I. Ez volt tőlük a Favor. A Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Hogyha olyan zenéket kell mutassak nektek, amik éveken keresztül szóltak a klubokban, és folyamatosan az egyik legnagyobb buli, legnagyobb táncolás volt rá, azok közül az egyik, a Tujamo féle Wu, amit tényleg számtalanszor játszottunk, akárhányszor játszottam le, akár egy este folyamán többször is kérték tőlem. Ebből most készül 2026-ban egy Brandon-fél átirat, ami még feszesebb, még trendibb, még inkább a jelenlegi trendeknek megfelelőbb. Tehát ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Remélem, hogy tetszik nektek. Let's go!

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show szombat este. Medúza, Alex Kenji, David Guetta, Tame Impala, ők mind-mind jönnek 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Helyi kulturális percek.
4: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Idén a megszokottnál korábban augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a 25. Szavária történelmi karnevált Szombathelyen. A jubileumi programsorozatra egészen nyáron át közösségi eseményekkel készül a város, tudatták a szervezők. A fesztivál felidézi az elmúlt negyed század legsikeresebb pillanatait, visszatérnek korábbi közönségkedvencek, és fontos szerepet kapnak a helyi témákat feldolgozó produkciók is. Bővül a hagyományos karneváli felvonulás, újdonságként fényfestés és készül az Ízeum épületére, és készül közösségi mozaik is. Rajzpályázatot hirdettek óvodásoknak és diákoknak, a legjobb alkotások a helyi autóbuszokon is megjelennek majd. A jubileum alkalmából reprezentatív emlékkötet is készül a karnevál történetéről, valamint kiállítás nyílik az elmúlt 25 év relikviáiból. A város több pontján flashmobokkal és közösségi akciókkal népszerűsítik az eseményt. A jól megszokott helyszínek idén is üzemelnek, a csatlakozó helyszínek száma pedig folyamatosan nő, és a programkínálat is bővül. Egészen 2027. december 30-áig látható a Schmidt Múzeum terítéken címet viselő időszaki kiállítása. A tárlat a 19-20. Század fordulójának magyar polgári étkezési kultúráját mutatja be, írja honlapján a Szavária Múzeum. Akkoriban a polgári otthonokban az étkezés nem csupán a mindennapok szükséglete volt, hanem a társadalmi státusz, a jólét és a műveltség kifejeződése is. Az időszaki kiállításon a látogatók megismerhetik a kor kamráját, konyháját és étkezőjét is. A fiatalokat szólítja meg az idei szombathelyi Öko-Expo. A Vármegyei Iparkamara szakmai rendezvényén a fenntartható gazdaság, az energiahatékonyság, a mesterséges intelligencia, valamint a zöld beruházások kerülnek a középpontba. A szeptemberi eseményen kiállítások, szakmai konferenciák, üzleti találkozók és fiataloknak szóló interaktív programok várják az érdeklődőket, adta hírül a Vasi Kamara. Új közösségi programokkal készül Szent Gotthárd, de csak nem 50 millió forintos fejlesztés részeként. A támogatásból a fiatalokat megszólító rendezvényeket szerveznek, emellett a kerékpáros közlekedés népszerűsítő és közlekedésbiztonsági szemlélet formáló programok is indulnak. A kezdeményezéssel az aktív társadalmi részvételt szeretnék ösztönözni, tudott a közleményében a város. Meglepetés várja a látogatókat a szombathelyi Kámoni Arborétumban. Az udvasfák rejtekében kézzel festett bagolyfigurákat helyeztek el, amelyeket séta közben lehet felfedezni. A Perúból érkezett többből készült díszekből egyelőre 4 bújik meg a kertben. A tervek szerint hamarosan újabb baglyokat is kapnak. Az arborétum munkatársai arra kérik a látogatókat, hogy vigyázzanak a különleges kislakókra, hívta fel rá a figyelmet a szombathelyi televízió. Köszönöm figyelmüket, az elmúlt percekben a kulturális hír összefoglalót Ficsóri Erikától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk!
1: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Hello mindenkinek, nálunk ilyenkor vasárnap esténként sem áll meg az élet, nem pihenünk, ilyenkor is ellátunk benneteket rengeteg friss dance és house zenével, ezeket még mindig Wilcox válogatja. Hello Wilcox, menjünk tovább!
2: Ciao Geri, sziasztok! A nyárnak a sajátossága, hogy ilyenkor egy kicsit más színbe látjuk a világot, jobb a kedvünk, nyitottabbak vagyunk, és nagyon szeretjük a vidám dalokat. Ezért is nagyon-nagyon működik Alex Kenji-nak az aktuális slágere. Ugye Alex Kenji-ről lehet tudni, hogy egy picit el van tűnve, neki inkább a house-os időszakok feküdtek, nagyon sok slágere volt, de talán nem nagyon tudott mit kezdeni a keményebb elektronikus zenei időszakokkal. Most viszont abszolút eljött megint neki az ideje, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy elkészítette vadonatúj slágerét, a Bambolét. Ezzel megyünk tehát itt a rádió egyen, a World is My Radio Show-ban.

Igazán meghatározóak voltak a karrieremben. Így készítettem el a saját trackemet, a Field Vibe-ot, amit nagyon sokszor szoktatok tőlem kérni, és nagyon nagy szeretettel játszom itt nektek a rádióban. Jöjjön tehát tőlem a Field Vibe, itt a rádió, a World is My Radio Show-ban.

0: Pusi, nyomjuk vasárnap esténként is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, melletten 11-ig Wilcox lemezjátszói mögött, és az olasz Medúza formáció érkezik. Ez egy friss dal tőlük.
1: Azt lehet mondani, hogy bizonyos előadók egyértelműen ráálltak a rádiós vonalra, ugyanis egymás után gyártják a jobbnál jobb rádiós slágereket. Medúza is ilyen, akinek mondjuk nem elhanyagolható, hogy a szettjeiben is rettenetesen jó klub és fesztivál zenék vannak, de szerintem nagyon jól termel a rádiós zenei piacra. Medúzától hoztam el nektek a Don't Wanna Go Home Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.

0: You Girl, a magyar Email Angel, Ultranét és a Moving to the Sun a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Na Vilkox, mit teszünk rá erre?
1: Minden évben nagyon beérzek egy vagy kettő olyan zenét, ami egy kicsit ilyen magasabb BPM számú, kicsit valahogy visszahajlik a klasszik irányba a hangzása. Hills nem véletlenül készítette el ezt a dalt, ugyanis most nagyon-nagyon menő és trendi ez a hangzás, de ezek közül is csak egy-egy szokott engem úgy igazán megfogni, talán utoljára Calvin Harrisnek sikerült ez az Oceannál. Viszont most ezt a dalt mindenképpen be kell, hogy mutassam nektek, ugyanis a Beatporton is szépen lépked fel, már benne van a top 30-ban, nem érdemtelenül. Ez tehát a Hilt és a Lift Me Up Tonight, itt a Rádió 1-en,

0: Itt a Rádió 1 és a World Is Mine Radio Show, ilyenkor vasárnaponként 9-től egészen 11-ig mindig Wilcox Mix-el, mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban, és természetesen még mindig nem állunk le. Maradjatok, jön Bricklék!
1: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World Is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
4: World is mine.

0: van, innentől Bricklék a házban, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello Bricklék!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenélhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik Bibi Rexha és a Faithless ikonikus lágere, a New Religion, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Yeah.

Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Vasárnaponként sem pihenünk, ilyenkor is megkapjátok tőlünk a legmenőbb dance és house zenéket. Ezeket most egészen éjféli

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Nine Radio Show vasárnap este. Brick Lake a lemezjátszóknál, tartjuk ezt a tempót.
1: Most érkezik Gordo zenéje a Loco Loco. Az amerikai Gordo egy keményebb lüktető club tracket hozott össze, néhol egy kis old school hangzással megfűszerezve. Ez jön most itt a World is Nine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

hátra. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, vigyázzatok magatokra, jó éjszakát, szép álmokat, ciao!

0: Földis Mind Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, nagy kedvencek, mint az előző, vagy éppen ez most Rádió 1 DJ-től, Regál Lilitől, aki múlt héten, amikor együtt voltunk a Live Mixben, nagyon sokat mesélt arról, hogy milyen jól sikerült a legutóbbi útja Majorkán, ahol ugye nem nyaralt, hanem konkrétan fellépett. Az Instagram van egy csomó kontent. Ez pedig az újdonság tőle, Regál Lili és a Hear Me itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a legnagyobb kedvenceket, az igazi újdonságokat is mi hozzuk, és hát a dal, amitől zengett a foci VB, Shakira, ez jön már is.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nagyon fontos, újabb frekvenciákon szólunk az igazi mai slágerekkel. Nemrég indult Szigetvár a 103,1-esrekén, Esztergom pedig konkrétan múlt héten a 107,5-ön, szóval már ott is szólnak az igazi mai slágerek, és ezzel egyébként 51 különböző frekin lehet hallgatni országszerte az igazi mai slágereket, mint ez. Hi Patton, Norma Jean Martin, Out of My Head, már indul is a rádió 1-en.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és az előadó, aki európai turnét szigorúan turnébusszal pörget, ahova mindig viszi a barátait, egy egész nagy csapatot, hogy már az utat meg az ott létet is élvezzék, és egyébként akik nagyon legendással nem iszak alkoholt a fellépések előtt se, után se, hogy a buszban mi történik, azt nem tudjuk, de tipikusan a backstage-ben nem kérnek semmilyen alkoholbekészítést, csak üdítőket, limonádét, meg gyümölcsöt. Hát ő Kamrád, az igazi mai sláger pedig a Hug Yourself, amit

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger, egy de jó kis dal. Picivel egy óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek pedig így csorakoznak előttem, ebben az órában hozom Alex Kenji újdonságát, a hazaiak közül mindjárt a Walmarttól a színvakot is, ez pedig egy másik vadi új kedvenc, Lloydtól, David Puentezzel, a Golden Summer, amit indítok itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Paksi, a hőség, hőségriadó van érvényben, amennyire tudunk spóroljunk az energiával is. Nagyon-nagyon fontos, és leginkább figyeljünk egymásra. És élvezzük az igazi mai slágereket. Na ebben én segítek továbbra is, Tóth Abigail, Exen, Csugadeni. Ez most a folytatás a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, nagyon fontos, természetesen nem állunk le a játékokkal, ezen a héten is lehet belépőket nyerni egy óriási bulira, a Parádi Rememberre. Bizony, amikor a műsorvezető szól, tizedikként kell csörögni, mondani a rádiószlogent és adjuk a belépőt, pedig Ellen Walker közben Eva Max-el az Ölön Part Jó, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ariana Grande pedig ismeretlen hackereket perel. Az énekesnő szerint ugyanis hackerek éveken át célzott kibertámadásokat hajtottak végre a legközelebbi munkatársai és bizalmasai ellen, és hozzá is jutottak kiadatlan anyagokhoz, amiket hát értelemszerűen elloptak. Na, ezért indította a pert. Meglátjuk, hogy mennyire jut ebből A-ból B-be, azért nem könnyű a dolog, de amúgy igazolva, hogy belevágott. Ilyen és ehhez hasonló érdekességek a Radio 1.

0: time.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.